0: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel, félévszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
7: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
5: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
8: Volkswagen.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: reggel 3 óra van.
1: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználó barátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jármű vezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, Félix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Rádió. Rádió Dabas. Rádió Dabas. A régió rádiója.

0: Rádió Dabas,
1: a régió leghallgatottabb rádiója.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Superstar. Everybody has a need to feel special. But a superstar, it's hard. Man, I tell you, it's hard.

0: Hajnali 4 óra van.
1: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézy Dávid leszögezte, a Magyar Vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az országos rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jár művezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zábor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádióján.
0: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágerei.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Magas, az otthon hangja.

0: életős.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iszka, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News.
1: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jármű vezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
1: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
3: Térségi napló a 93.4-en.
5: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dobos magazin műsora. Mai adásunkban elmerülünk a mesék világában, az első vecsési mese konferencia apropóján, majd érkezik egy önismereti könyv a Halászboldizsár városi könyvtárból. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: Térségi napló a 93.4-en.
1: Különleges eseménynek adott otthont a Vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központ. Itt került megrendezésre, ugyanis az első mese konferencia 2026. június 10-én. Az alkalom során számos aspektusát megvizsgálták a jelenlévők a mesének. Az első vendég Kiszeli Ágnes, a Ciruka Bábszínház igazgatója volt.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Itt vagyunk az első mesekonferencián a Bálint Ágnes Kulturális Központban, és Kiszely Ágnessel, a Ciruka Bábszínház igazgatójával, rendezővel beszélgetek. Köszöntelek a műsorban.
3: Jó napot kívánok.
1: Nagyon izgalmas előadáson vagyunk túl. Beszélgettünk a mesékről, a Bábszínházról, a színházi élményről. Hogy látod, mi a feladata a Bábszínháznak?
3: Bábszínház ma is érvényes. Ez egy nagyon fontos megállapítás, mert nagyon sokan kérdezik tőlünk, hogy a mai gyerekek, akik már mobiltelefonon, meg digitális eszközökön nőnek fel, illetve a figyelmüket néhány másodpercre lehet lekötni, hogy hogyan tudnak végignézni egy bábszínházi színházi előadást. Hát úgy, hogyha érvényes dolgot csinálunk, amihez kapcsolódni tudnak, amivel együtt tudnak menni, akkor ez nem kérdés, hogy ez a képesség még létezik bennük, hála Istennek. Úgyhogy egyetlen egy dolgunk van, érvényes és jó színházi előadásokat csinálni. És arra a kérdésre válaszolva, hogy mi a feladata a Bábszínháznak, ha jól emlékszem, ez volt a kérdés, hát az, hogy közvetítsük a meséket, hiszen a mesék régen nem gyerekeknek szóltak, hanem felnőtteknek alapvetően, és az volt a feladatuk, hogy olyan erkölcsi és morális útmutatásokat közvetítsenek a hallgatók felé, amelyekre azt gondolom, hogy ma is szükség van, tehát alapvető emberi értékekről szólnak a mesék, és én szerintem nagyon fontos szerepet kellene, hogy játszon a mai ember életében, és függetlenül attól, hogy gyerekről vagy felnőttről van szó.
1: Beszéljünk akkor ezekről a mesékről. Szó volt klasszikus mesékről, kortárs történetekről, élő történetekről.
3: Hát az én kedvenceim a klasszikus mesék, akár népmesék, vagy Grimm, Andersen és egyéb mesegyűjtők meséi, hiszen azoknak a forrásai is tulajdonképpen szájhagyomány útján lelhet tűek fel, amelyeket ugye akár a Dream testvérek összegyűjtettek és átdolgoztak. A Bábszínházunkban mindenféle mese megtalálható, a klasszikus és a kortárs mese is. Azt gondolom, hogy mind a két fajtának létjogosultsága van. A klasszikus meséknek talán azért, mert pontosan az az útmutatás, a világunk megértését és megismerését segítő útmutatás, amelyeket ezek a klasszikus mesék gyönyörűen közvetítenek, ezek fontosak valamennyiünk számára. Hát a kortárs mesék pedig azért, mert elengedhetetlen, hogy az ember tudomást vegyen a környezetéről is, tehát megismerjük a kortárs költőket, írókat, és egyébként remek mesék születnek, és főleg olyanok is, amelyeknek szintén akár népmesei vagy klasszikus mesei motívumait lelhetjük fel egy modern köntösbe burkolva.
1: Nagyon izgalmas témákat dolgoz fel a színház, ami nem feltétlenül jellemző egy bábszínház repertoárján, vagy egy gyerekszínház repertoárján. Gondolok itt a halál fogalmára, az elmúlás fogalmára, vagy éppen a válásra.
3: Igen, ezeket a témákat is nagyon fontos érinteni, mivel a gyerekek a mindennapokban találkoznak vele. Amikor a Csomót Nindőr című előadásunk készült, amely a családi egység felbomlását, illetve a válást veszi nagyító alá, természetesen a gyerekek nyelvén fogalmazva, akkor például magunk is utána jártunk, hogy minden harmadik házasság végződik válással, tehát, hogy igenis érinti a gyerekek többségét ez a téma, és ha a gyerekek egy mesei környezetbe helyezve és mesei szimbólumokkal megfogalmazva találkoznak ezzel a témával, illetve a mesén keresztül próbáljuk elmagyarázni a gyerekeknek, hogy ilyenkor mi történik egy családon belül, vagy a szülők között, ez nagyon nagy segítséget tud adni nekik, és akár ugyanígy az elmúlás, a halál is, amely egyébként főleg a népmeséknek egy azt gondolom, hogy központi témája, tehát hogy szinte valamennyi népmesében lehet találkozni ilyen vagy olyan módon a halál gondolatával. Például mi a Bábszínházban egy német szerző Ulf Stark meséjén keresztül, Gabi és a repülő nagypapa, ez az előadás címe. Halál az elmúlás témáját is nagyon fontosnak tartjuk, hiszen a gyerekek ezzel is nap mint nap találkoznak, akár egy családtag elveszítése során, vagy akár csak egy kis állat, egy kedvenc kis állat elveszítése során, és hogy igenis ebben a témában is segítséget kell kapniuk, hogy ilyenkor mi történik, hogy hogyan tudják ezt feldolgozni. És azt gondolom, hogy a katarzis, amit adott esetben egy néző, akár gyerek vagy felnőtt, megélhet egy előadás megtekintése során, az nagyon komoly segítséget adhat bármilyen élethelyzet vagy probléma feldolgozásában, megértésében.
1: Hogyan változott, ha változott az elmúlt években a Báb Színház? Mindenkiben él egy klasszikus kép, ha Báb Színházról beszélünk, de azért 2026-ban ettől kicsit elrugaszkodhatunk már.
3: Igen, hát a klasszikus kép az szerintem az, hogy valami fakanálbábokkal ott bohóckodnak egy paraván mögött. Ezt most csak azért merem így kimondani, mert mi is nagyon sokszor találkoztunk egy ilyen emlékképpel, főleg felnőttek részéről, és Báb Színházunk pontosan emiatt indított 2004-ben egy felnőtt sorozatot, pontosan annak érdekében, hogy a felnőtt közönséggel megismertessük a mai Báb Színházat, a mai bábjátszást. És amikor elérkezett az az évad, hogy csak Báb Színházi előadásokat tűztünk műsorra, természetesen vendégek közreműködésével, tehát az országban akkor fellelhető felnőtteknek is érvényes és sokat mondó báb előadásokat hívtunk meg, akkor úgy jöttek ilyen felnőtt nézők az előadásokról, hogy úristen, ők nem is gondolták, hogy ma a Báb Színház erről szól, mert igen, valamennyien a Manocska és Mazsola emléképével, vagy maximum Kemény Henrik Vitéz Lászlójának az emléképével érkeztek, és akkor közben a színpadon meg izgalmas kortárs előadásokkal találkoztak Báb Színházi eszközök használatával. Tehát, visszatérve a kérdésre, rengeteget változott a műfaj Magyarországon is. Ez egyrészt köszönhető a vidéki amatőr báb együtteseknek a hivatásossá válásával, amely a 80-as évek második felében indult el, illetve köszönhető az egyetemi képzésnek is, amely során már több osztály hagyta el az egyetemet, báb színészek, illetve bábrendező szakos hallgatók is, és az új generáció érkezése abszolút nyomon követhető a műfaj fejlődésének a szempontjából.
1: Fedezzük fel újra a Báb Színházat, irány Kecskemét és a Círóka Báb Színház. Kiszáj Ágnesnek köszönöm szépen.
3: Én is nagyon köszönöm, és mindenkit szeretettel várunk.
0: Térségi napló a 93.4-en.
1: Maradunk Vecsésen, az első mesekonferencián, ahol Bajzát Mária mesepedagógus is jelen volt, és szokás szerint mesélt. Nem is akárhogy.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Itt vagyunk Vecsésen a Mese konferencián, Bajzát Máriával beszélgetünk az előadást követően. A mesékről volt szó természetesen, hogyha veled beszélgetünk, akkor ez a fókusz, és hát örök kérdés, hogy miért is fontos mesélni, mi a mese 2026-ban?
4: Mese az a lehetőség gyereknek, felnőttnek, nőnek, férfinak, fiatalnak, öregnek, amiben megtalálhatja saját maga számára neki szóló üzenetet, amiből megtanulhat élni, amiből sikerülhet a saját életében hőssé válni, és hogyha a kognitív funkciók felé is elfordulunk, akkor amitől bővül a szókincse, amitől ő maga is történetmesélővé és alkotóvá válhat, amitől a képzelete szárnyalni kezd, amitől kapcsolódni tud önmagához és a világhoz.
1: Mennyire mesélünk manapság a gyerekeinknek, mi a tapasztalat?
4: Nagyon sok dolgunk van még ezzel, nagyon sok feladata van minden szülőnek, pedagógusnak, közművelődési szakembernek, felnőttekkel, gyerekekkel foglalkozó szakembereknek, hogy tudatosítsuk minden felnőttben, hogy tulajdonképpen ő az, aki közvetíteni tudja a történeteket, és az a dolga, hogy napi rendszerességen meséljen a következő generációnak, mert pillanatnyilag a családok kétharmada, 3-10 éves gyereket nevelő családok kétharmada egyáltalán nem, vagy pedig csak hetente egyszer mesél, és azok a gyerekek, akik ilyen nagyon kevés történeten nőnek föl, óriási kognitív hátránnyal indulnak, és nem csak kognitív hátránnyal, hanem amit az előző kérdésre válaszként elmondtam, a mesélés összes hatása, pozitív, természetes módon fejlődést támogató hatása kimarad az életükből, és hát kimarad egy olyan örömteli és intim élmény is, amire még időskorban is visszagondolhatunk, hogy mikor ki mondott nekünk mesét.
1: Milyen történeteket meséljünk, ha mesélünk, mik legyenek azok, amik közül válogatunk?
4: Miközben én ma itt egész nap a népmeséről mesélünk, hát azért nem tudok mást mondani, mint korosztályos válogatású népmeséket, de természetesen családtörténeteket, ezen kívül kortárs történeteket, klasszikus történeteket, mondjunk verseket, egyáltalán legyen minden nap dedikált idő arra, hogy történeteket mondunk a gyereknek, minél izgalmasabbakat, mindig a korosztálynak megfelelően.
1: Általában a meséről beszélünk, akkor a gyerekeket hozzuk példaként, de egy-két előadásodon voltam, és ott mindig meséltél a felnőtteknek is, és azért itt láttam az arcokat, láttam a könnyeket, láttam a csodálkozó tekinteteket. Csak a gyerekeknek kell a mese?
4: Nem. Népmese nem gyerekműfaj, felnőtt műfaj, felnőttek mesélték felnőtteknek, csak 200 évvel ezelőtt elindultak a gyerekszobák felé, és a tévhit azóta csak erősödött, hogy a gyerekeké kizárólag. A mese mindenkié, a mese egy olyan élő, organikus varázseszköz, amivel utat lehet találni épp úgy a gyerekhez, mint a felnőtthöz is. Nagyon sokszor például családi mese délutánokon tapasztalom azt, hogy a felnőttek is ugyanolyan szívesen hallgatnak történeteket, mint ahogy a gyerekek, és nagyon sokszor, amikor a gyerek már elfárad, mondjuk egy óra után, akkor a szülő az, aki még szeretne maradni, és hallgatni akarja a történetet, mert történetészségünk van. Mindannyiunknak történetészsége van. Nem véletlenül, hogy úgy kezdődik a 21. század egyik legnagyobb függőségét okozó közösségi platform, hogy meséld el a történeted. Mi a te történeted? És nézegetjük egymás történeteid, viszont fontos lenne, hogy a nézegetés mellett mesélgessük is ezeket a történeteket egymásnak.
1: Mesélj nekünk most azokról a történetekről, amelyek napvilágot láttak nem is olyan régen, és hát biztos, hogy van valami a fiókban, van valami a gondolataidban, ami majd hamarosan napvilágot fog látni.
4: Nem régen jelennek, most tulajdonképpen a könyvhét is bemutatjuk, már volt egy könyvbemutató, de be fogjuk mutatni a kertünk népmeséit. Nekem most ez egy nagyon fontos fókusz az életemben, hogy a gyerekek, az erdők, mezők, kertek, egyáltalán a bennünket körülvevő élő világ kapcsán szerezzenek történeteken keresztül is tapasztalatokat, hogy fölnőhessen egy olyan generáció, aki meg tudja nevezni az őt körülvevő világ állatait, növényeit, és élő kapcsolatot ápol vele, és a kertünk tulajdonképpen ennek az útnak a folytatása. Van egy kutatásom, vidéki, fővárosi óvodák vettek benne részt, és 6 éves gyerekeket kérdeztünk meg az óvoda udvaron található növényekről. Elképesztő eredményre jutottunk. Az akác, ami a leggyakoribb fa tulajdonképpen, a gyerekek több mint 40%-a számára nem volt megnevezhető, vagy a pitypang. A gyermekláncfű sárga virágként van a megkérdezett 1100 gyerek közül körülbelül 500-nak a szókincsében. És ahhoz, hogy egy gyerek tájékozódni tudjon a világban, ami egyre összetettebb és egyre komplexebb, azokra szavakra van szükség, történetekre van szükség, és ahhoz, hogy ő valóban környezettudatos szemléletet tudjon felépíteni, ahhoz élő eleven kapcsolatra van szüksége a növényekkel és az állatokkal, és a mesék ebben tudnak nagyon-nagyon sokat segíteni.
1: Most tehát találkozhat veled a közönség az ünnepi könyvhéten, és utána mik a jövőbeni tervek, vágyak, álmok, célok?
4: Lesz most egy nagy nyári szünetem majd június végétől, addig azért nagyon intenzíven dolgozom különböző képzéseken, különböző mesefoglalkozásokon, programokon, és akkor augusztusban pedagógus képzéssel kezdek, és folyamatosan gyakorlatilag onnantól kezdve mindenféle területen mesék, pedagógusok, gyerekekkel foglalkozó szakemberek, gyerekek fogják kitölteni az életemet, és lesz néhány nagyobb utam Erdélybe, tengeren túlra, és természetesen dolgozom a következő könyvemen, aminek most még nem mondhatom a témáját.
1: Reméljük, hogy legközelebb elárulod nekünk, addig is szép nyarat, jó munkát kívánunk neked.
4: Nagyon szépen köszönöm.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján Bajzát Mária mesepedagógus volt. Köszönjük!

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: Bölcsesség után kutatva, hét pár bocskort koptatva barangoltak a jelenlévők a Vecsési Mese konferencián június 10-én dr. Rostáns Rita metamorfózis terapeuta segítségével. Hogy mit is fedez a kifejezés, az már is kiderül.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Itt vagyunk az első mese konferencián a Bálint Ágnes Kulturális Központban, és dr. Rostáns Ritával, metamorfózis meseterapeutával, katasztrófa és krízis kezelő szakpszichológussal beszélgetek. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Én is köszöntök mindenkit, aki hall most minket.
1: Mit jelent a metamorfózis meseterapeuta kifejezés?
3: A metamorfózis az egy átalakulást jelent, és hogy mi gyakorlatilag a mesék segítségével szeretnénk elérni azt, hogy valaki egy picit alakuljon, egy picit formálódjon az élete során.
1: Hogy jött ez a fajta módszer a te életedbe? Hogyan találkoztál vele, és mi volt az, ami leginkább megragadott benne?
3: Bondizsár Ildikónak a könyveit azt én gyakorlatilag megjelenésükkor elkezdtem olvasni, szerettem őket, érdekelt, tanítottam is belőle, mert hogy én akkor még a felsőoktatásban dolgoztam pszichológusként, és fejlődésének tannak egy elengedhetetlen része a mesével való foglalkozás is, tehát hogy ez így megvolt. És aztán évekkel később egyszer egy konferencián hallottam őt előadni. Ez a Párczi Gusztáv gyógypedagógiai főiskolán volt, már lehet, hogy egyetem, mindegy, és ott 300 ember hallgatta az ő előadását, és az előadás közben egyszer csak elkezdett mesélni, és létrejött a mesehallgatási transz. És ezt átélni, az valami csoda volt. Tehát, hogy az ő előadása, akkor az ő meséje, és akkor azt gondoltam, hogy hát ezzel nekem meg kell ismerkednem. És utána néztem, hogy hol indít képzést, hogy van, mint van. Közben jött a Covid, meg minden, amit akarunk, de hogy jelentkeztem és elvégeztem a képzést nálam, úgyhogy így.
1: Miért fontos a mese? Hogy látod?
3: A mese ugye már fejlődési lélektani szempontból is nagyon-nagyon fontos. Tehát kapcsolatot építünk, szókincset fejleszt vele, megtart. Tehát, hogy valami nagyon-nagyon fontos dolog, és mindenkinek személyes élménynek kellene, hogy legyen az, hogy már a megszületése előttől, de hogy a megszületésétől aztán mindenki, akár az esti rítusnak a része, de hogy így folyamatos kapcsolat a mesével, és a mesén keresztül a szülőkkel, tehát, hogy ez kihagyhatatlan. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, és ennek valahogy a visszahozását a közösségbe, mert hogy azt is tudjuk, hogy egy csomó családból ez sajnos kimarad. Tehát, hogy én amikor tanítottam fejlődés lélektant, akkor például nagyon gyakran volt, hogy nem szavakkal hallott meséről kezdtek el beszélni, ami kedvenc mesés, azonnal rajzfilm. Tehát tévében látott rajzfilm, pont. És hát azért gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy visszahozzuk.
1: Hogy állunk most a mesékkel? Azt hallhattuk az előadásodban, hogy egyfajta reneszánszát élik mostanában a mesék.
3: Igen, tehát hogyha azt nézzük, hogy amikor például Ildikó ezt elkezdte, meseterápia kifejezés még nem volt a köztudatban, és már azért ezt a kifejezést mindenki ismeri és használja, és nem csak mi vagyunk meseterapeuták, hanem rajtunk kívül is sokan, tehát hogy ez azért így nagyon erősen terjed. De szerintem például az is, hogy létrejött egy hospice munkacsoport, és a hospice-ba meghívtak minket mesélni. És most minket meghívtak a hospice-ba, először a Korányi Kórház hospice osztályára, onnan átkerült ez a budapesti hospice házba, tehát most már a hospice házban is mesélünk. Közben a geriátriai klinikának az ápolási részlegén is mesélnek, már a Szemmelweis Egyetemnek a Merényi telep helyén. Tehát hogy ez így terjed. Most éppen az van folyamatban, hogy a Heinpál Kórházba hívtak minket mesélni. Tehát, hogy egyre több helyre hívnak, és egyre több helyen szeretnék elérni azt, hogy a mese az része legyen a mindennapoknak, akár például a kórház életében, de ugyanígy idős otthonok életében, börtönökben voltak mesecsoportok. Tehát minden olyan helyzetben, ahol azt gondoljuk, hogy krízisben vannak emberek, nehézségben vannak emberek, gyermekotthonokban, mindig megjelenik a mese, mint egy eszköz arra, hogy ezen a nehézségen valahogy átlendüljenek, vagy tovább jussanak, vagy utat kapjanak, irányt lássanak. És ehhez azt gondolom, hogy nagyon jó eszköz a mese.
1: Hogyan változtatta meg az életedet a mese?
3: Fantasztikus közösségnek vagyok most a része, és iszonyatosan sokat ad az, hogy önkéntesként dolgozhatom a Korányi Kórházban például. Tehát, hogy ez annyit erőt ad, szeretetet ad, jó érzést ad, hogy én ezt tudom csinálni, hogy én képes vagyok arra, hogy valamit adjak a társadalomnak, a közösségnek. nem tudom, más nem visszahat rám az, hogy mennyire jó átélni azt, hogy hatni tudtunk, adni tudtunk valamit a mesékkel, egy picit könnyebbé tudtuk tenni például itt a betegeknek az életét.
1: Ugye ha mese, akkor általában a gyerekek ugranak be, de te is említetted, hogy hospice házakban, idős otthonokban is fontos a mese. Mennyire bevett szokás manapság, hogy a felnőttek is felismerik a mesék szükségességét, fontosságát?
3: Én azt gondolom, hogy ez is egyre jobban terjed, tehát, hogy most már nem mindig azzal fogadnak, hogy hol a gyerek, akinek mesélünk, hanem hogy elfogadják azt, hogy felnőttek, és felnőttekben is van igény. Tehát, hogy azért tudnak működni a mesecsoportok, a nem tudom, női mesecsoport, hétszépség mesecsoport, szülői válást elősegítő mesecsoportok, mert hogy a felnőttek is azt gondolják, ebből ők kapnak. De volt például egy mesekonferenciánk nekünk is, Noszvajon, ott az utolsó napján egy 100 fős fesztivál volt, ahol csak jöttek az emberek folyamat, és persze családok is jöttek, és gyerekek is jöttek, de hogy ott vannak a szülők is velük együtt, és élvezik ezt az egész helyzetet. Tehát, hogy ezek nagyon terjed az, hogy ez már nem csak gyerekműfaj.
1: Van kedvenc mesét?
3: Van néhány mese, amit nagyon-nagyon szeretek, és gyakrabban mesélek, mint a többit, igen. Van ilyen.
1: Egyet tudnál ajánlani a mi hallgatóink figyelmébe, és azt is elárulod, hogy miért az az egyik kedvenc.
3: Például nagyon szeretem a Vízhordó asszonynak a meséjét, és azért, mert hogy annyira szép a történetnek a vége, ahogy kiderül, hogy nekünk nem kell tökéletesnek lennünk, nyugodtan hibázhatunk, nyugodtan lehetnek hiányosságaink, apró pontjaink, ahol csöpög a víz egész úton, mert hogy ennek aztán az a vége, hogy de ez a csöpögő víz virágokat öntöz, és így tudnak nőni a virágok például az út szélén. Tehát, hogy merjük felvállalni azt, hogy nem vagyunk tökéletesek. És szerintem ez gyönyörű mese.
1: Ez egy jó végszó volt, úgyhogy mindenkinek jó meseolvasást kívánok, és köszönöm szépen dr. Ostásítának, hogy beszélgethettünk.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Maradunk Vecsésen, a mesekonferencián dr. Rostás Rita előadását követően Bagi Márta mesepedagógussal hallgathatott meg a közönség egy beszélgetést a mese az óvodai nevelés témakörében. Íme egy kis eszencia ebből.
0: Térségi napló a 93.4-en.
1: Itt vagyunk továbbra is a Mesefesztiválon, és Bagi Márta mesterpedagógussal, a Magyar Bábjátékos Egyesület elnökével beszélgetünk. Túl vagyunk egy nagyon-nagyon tanulságos beszélgetésen. Ugye a téma a báb volt és az óvoda kapcsolata. Hogy látod szakemberként ezt a relációt, milyen gyakorlati és elméleti tapasztalatokkal tudtad gazdagítani a jelenlévőket?
4: Én nagyon sok mindenben kaptam megerősítést, és nagyon örültem, hogy végighallgattam Bajzett Mária előadását is, ami nagyon fontos volt olyan szempontból, hogy a népmesék fontosságát ismételten felemelte és tudatosította. Én azt gondolom, hogy az óvodapedagógusok körében ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ennek sokkal nagyobb teret kell adnunk. Ugyanis a különböző külföldi animációs filmek, és amihez elsősorban a gyerekek hozzájutnak családokban, ezekkel komolyan versenyeznünk kell a magyar népi kultúrát megerősítendőn.
1: Mi a tapasztalat, mennyire van jelen a báb az óvodákban, a családokban, a nappalikban, a gyerekszobákban?
4: Örömmel mondhatom, hogy van, ahol igen. Ez azt gondolom, hogy elsősorban azon múlik, hogy egyes pedagógusoknak milyen előélete volt, vagy milyen kapcsolata, akár gyermekként, vagy az óvodapedagógusi képzése során mennyire kapott inspirációt arra, hogy ő a bábjátékkal foglalkozzon. Azért kutatni kell őket, és ezeket a jó gyakorlatokat, vagy jó példákat népszerűsíteni, mert nagyon sokan nem mernek a bábjátékhoz, mint műfajhoz, vagy a bábhoz, mint eszköz hozzányúlni.
1: Miért lehet fontos, hogy merjünk hozzányúlni?
4: Azért, mert ahogy itt a délelőtt során elhangzott, elsősorban bábos szakemberektől, ez egy elképesztő eszköz, és olyan módon tudja megszólítani a gyerekeket, és olyan mérhetetlen varázslatot tud okozni a gyermekek napja, amit alkalmaznunk kell minél többször. Én magam is hangsúlyozom ezt akár hallgatók, akár óvodapedagógusok körében, és amíg gyakorló óvodapedagógus voltam, addig pedig nálunk mindennapos volt a bábjáték.
1: Neked szerelem volt első látásra a báb, vagy hogyan alakult ki ez a kapcsolat így az évek, évtizedek során?
4: Délelőtt elhangzott Kiszeli Ágitól, hogy beválogatták őt kisdobosként az úttörő bábszakörbe, az én sorsom hasonló. hasonló. Nálunk az iskolában volt a kisdobosoknak is bábszakköre, és a felsőtagozatosoknak is, és ott én annyira komoly hatás alatt voltam, ami miatt én azt éreztem, mikor felnőtt lettem, hogy én ezt szeretném folytatni, és lehetőségem volt a Kolibri Színház stúdiójába jelentkezni. Már előtte volt egy olyan időszak, amikor ezt elengedtem, másodszorra felvételiztem, és sokkal korábban is volt egy megkérdetett kurzus, az nem sikerült, és az úgy el is vette a kedvemet, és utána egy rendkívüli mozi élmény hatására úgy éreztem, hogy ezt én akkor is szeretném, és akkor már ez sikeres volt, és onnan pedig a mai napig a társam és a barátom és az életem meghatározó része a Báb Színház, a Bábok.
1: Nézhetjük mi is ezt a mozit? Elmondod nekünk, hogy mi volt ez a film?
4: Flashdance. De egy klasszikus, de ott az elszántság, az az akarás, az jött át nekem ebben a formában, és akkor ezt valószínűleg jókor láttam, és utána megszólította a lehetőség, és éltem vele.
1: Hogy látod a jövőt? A pedagógia, a nevelés, tan, a bábozás relációjában szerinted mifelé tartunk? Mi lesz az, ami várja a felnövekvő generációt e fronton?
4: Én azt gondolom, hogy ha kellően tudatosak vagyunk pedagógusok, akkor megkaphatják a gyerekek mindazt, ami így belülről ősi igényként bennük van. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom, amit említettem is, hogy a valós környezet megismerése az rendkívül fontos, és oda is ki lehet vinni a mesét, akár egy almás dalt, verset az almafa alatt énekelni, és ott megtanulni, ahogy a répa mesét is a veteményes kertben egymással összefogva kihúzni, illetve én például nagyon szeretem uborkákkal mesélni a sümbalást, hiszen az egy szúrós növény, amikor leszedjük, és nagyon szokták szeretni a gyerekek.
1: Vigyük ki a mesét a természetbe, és bábozzunk. Köszönöm szépen Bogi Mártának, hogy elfogadta a meghívásunkat.
4: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Maradunk továbbra is Vecsésen, ahol az első mese konferencián sikerült mikrofon végre kapnom Végvári Viktóriát, a Budapest Bábszínház vezető színház pedagógusát. Hogy mit is rejt ez a titulus? Már is kiderül.
0: Térségi napló a 93.4-en.
1: Itt vagyunk továbbra is az első mesek konferencián és Végvári Viktóriával, a Budapest Bábszínház vezető színház pedagógusával beszélgetek. Az egyik beszélgetés elején mondtad, hogy ha valaki el szeretne merülni a színház pedagógiában, akkor szünetben menjen oda hozzád. Hát most szünet van, úgyhogy miről is van szó, amikor színház pedagógiáról beszélgetünk?
5: Hát a színház pedagógusnak a feladata, most ez a titulus, amivel illetnek minket a szakmában, általában színházpedagógusok hivatásos társulatokban dolgoznak, vagy hivatásos társulatok mellett dolgoznak, és ezt úgy szoktam mondani, hogy alapvetően egy művészet közvetítő feladatuk, tehát hogy minden olyan esemény a színházban, vagy nagyon sok olyan esemény, ami nem kifejezetten arról szól, hogy megnézzünk egy előadást, hanem azon túl történik, legyen az egy kulisszajáró program, egy feldolgozó foglalkozás, egy előkészítő program, vagy ilyen részvételi színházi műfajok, azokkal foglalkozik a színházpedagógus. Nálam annyi a specialitás, hogy ráadásul nekem ez a Bábszínházban van, tehát, hogy a bábos művészet közvetítés nagyon-nagyon fontos a számomra.
1: Miért olyan fontos, honnan jött ez a szerelem, miért pont a Bábszínház?
5: Hát egy kicsit fura gyerek voltam, és szerintem ez mindenkinek innen ered. Én ezt szoktam mondani, hogy én egyáltalán nem szerettem színházba járni gyerekkoromban. Egy dolgot szerettem ebben a műfajban, az a Kemény Herik vásári bábjátéka volt, tehát, hogy ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy nagyon tudtam idegesíteni édesanyámat azzal, hogy kaptam szép hajasbabát, meg kaptam szép játékokat, és én a üres flakonokat tologattam ide-oda végtelen mennyiségben. Szerintem valahol ez innen indul.
1: Hogyan alakult át ez a szegmens az elmúlt években, hiszen óriási fejlődési ívet járt be szerintem a Bábszínház is, és most már kicsit el tudunk vonatkoztatni a Kemény Herik féle paravános Bábszínháztól.
5: Bár teszem hozzá, hogy nem kell, tehát hogy nagyon-nagyon fontos a vásári bábjátéknak a szerepe és a funkciója a mai napig, meg hát Magyarországon ez a tradíció, de tény az, hogy az utóbbi évtizedekben elértük azt, most is dolgozunk rajta, hogy bár a báb az tényleg az óvodás gyerekeknek az alapvető színházi műfaja, de ez nem áll meg itt. Tehát a báb egy formanyelv, ami bárkinek szól, és az nagyon fontos, hogy a felnőtteknek is nagyon érvényes művészeti forma. Hozzáteszem pedagógusként, hogy az óvodásoknak viszont az alap színháza a Bábszínház.
1: Mennyire nyitottak a mai óvodások a Bábszínházra? Mi a tapasztalat?
5: Hát az óvodások, ami nincsen semmi gond, ők nagyon szeretik ezeket az előadásokat, nagyon élik, nagyon tudják. tudják. Szerintem azért ez marad, ez a dolog, hogy az opisok nagyon szeretik a bábszínházat.
1: És egy kicsit feljebb menünk a generációknál.
5: Én azt mondhatom, hogy a Budapest Bábszínházból, ugye mi elkezdjük a 3 éveseknél, és a felnőtteknek is tulajdonképpen már komplet repertoárunk van, hogyha valaki nálunk nő fel, tehát hogy így elkezdi és megy folyamatosan, akkor semmiféle probléma nincsen, de hát pont a színház pedagógiai műhelynek a munkája például azt segíti meg, hogyha valaki 12 évesen jön először bábszínházba, akkor azért el tudja magába helyezni valahol ezt a műfajt, vagy ezt a fajta formanyelvet.
1: Ennyire van benne a társadalomban, hogy a báb az tulajdonképpen nem korosztály kérdés?
5: Hát reméljük, hogy egyre inkább ezen dolgozunk, hogy így legyen, azért szerintem ezen még van munka.
1: Akkor ehhez jó munkát kívánok, és köszönöm, hogy beszélgettünk.
5: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.

0: Adásunk záró akkordja ezúttal is Illi Noémi, és egy szuper könyv a nyárra.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Illi Noémi. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Mit hoztál nekünk ezúttal a könyvtárból?
3: Itt a nyár, és talán több időnk van önmagunkra is, úgyhogy egy olyan kötetet választottam, ami rituálékat tartalmaz a test és lelki egészségünkért. Természetesen a különböző gyógynövények, növények segítségével ezeket vehetjük igénybe. Ali Murphy Hiscock fantasztikus boszorkányos praktikákkal átszőtt könyvében, útmutatójában, ami tulajdonképpen az öngondoskodás egyik fontos lépését jelenti, hiszen mindannyiunk számára ez nélkülözhetetlen. Meditációk, mantrák, hatékony rituálék segítenek ugye az egészségünk megőrzésében, a stressz csökkentésében, abban, hogy búcsút intsünk a szomorúságnak, és engedjük, hogy átjárjon bennünket az öröm, és megéljük a bennünk lévő erőt. A kötetben olyan varázslatos módszereket olvashatunk, illetve alkalmazhatunk aztán, mint például a gyógyító ételek és növényteák. Ugye az étkezés az egyik legalapvetőbb formája az önmagunkról való gondoskodásnak, és olyan ételeket és italrecepteket is ismerhetünk meg, amelynek segítségével a testünket és a mentális egészségünket is gyógyíthatjuk. Úgyhogy mindenképpen fontos most, hogy ugye a nyáron egy kicsit foglalkozzunk magunkkal és pihenjünk is. Úgyhogy ajánlom mindenkinek ezt a kötetet, hogy elinduljon a mentális és testi egészségről való gondoskodás útján egy kis varázslat segítségével. A könyv címe Boszorkány praktikák önmagunkért.
0: Induljunk el az önismeret útján a Halászboldizsár Városi Könyvtár segítségével. Mennyire jellemző egyébként, hogy ilyen könyveket kölcsönzünk? Azért egyfajta reneszánszát éli az önfejlesztés, az önismeret, és úgy általánosságban ez a témakör.
3: Itt mindig jellemző volt nálunk, hogy az olvasók keresik ezeket a köteteket. Rengeteg ilyen kötetünk van, tehát a 133-as, illetve a 613-as szakjelzetnél mindig sokan fordulnak meg, és keresik ezeket a könyveket. Szerintem elégen is szüksége van az embereknek, hogy ebben a stresszes világban egy kicsit önmagukkal is tudjanak foglalkozni, és ugye sokan keresik a pszichológiát is, tehát egyre többen foglalkoznak önmagukkal, illetve hát a környezetükkel is, illetve most a transzgenerációs köteteket is nagyon sokan keresik.
0: Ahogy említetted, közeledik a nyár. Mit jelent mindez majd a könyvtár életében?
3: Pontos dátumot még nem tudok mondani, de megszokták az olvasók, hogy mi augusztus folyamán két hetet zárva vagyunk. Valószínűleg, hogy így lesz idén nyáron, és erről majd a későbbiekben adunk tájékoztatást, de már sokan kérdezték, hogy hogy lesz a nyári szünet, hiszen ilyenkor több könyvet visznek ki, több könyvet kölcsönöznek ki, de azért nem kell megérni, tehát két hétről van szó, ugye egy kölcsönzési ciklus pedig 3 hét, tehát azért csak kitart mindenki a könyvekkel, ha nincs is könyvtár, de ez nagy örömünkre szolgál, hogy ennyire rangódnak, hogy nem lesz könyvük a

0: nyári vakációra.
1: És hát a vakáció alatt fel is fedezhetjük a könyvtárt, mit érdemes tudni azoknak, akik most szeretnének kapcsolódni a rendszerhez, akik most szeretnének beiratkozni a könyvtárba, melyek azok az alaptézisek, amelyeket jó, ha mindenki tud.
0: Remélem, hogy sokan fognak visszatérni a diákok közül, akik nálunk jártak könyvtári órákon, már ez történik folyamatosan, hogy talán több szabad idejük lesz a nyár folyamán. Érdemes ilyenkor azért is beiratkozni, vagy a tagságot fenntartani, hiszen sokan a kötelező olvasmányokat már előre kikölcsönzik tőlünk, hiszen nincs annyi kötetünk, amennyire esetlegesen szükség van, tehát aki szeretne kötelezőt vagy ajánlott olvasmányokat, annak mindenképpen jó, hogyha tagja a könyvtárnak. 16 év alatt ingyenes a beiratkozás hozzánk, szülői segítség kell hozzá, aztán a gyermek járhat önállóan is a nyár folyamán. Ugye 18 év alatt kell egy kezes, aki vállalja a felelősséget a könyvekért, és ugye hétköznap tudnak jönni a gyerekek 10 és 18 óra között ide a könyvtárba, szerdán 14 és 18 óra között. Ugye arra felhívnám a figyelmet, hogy tulajdonképpen ez egy megnyugvást jelentő hely, tehát nem egy játszótér, nem egy játszóház, itt csöndben kell lenni, keresgélni a könyveket, le lehet ülni, olvasgatni. Ugye ide a téli kertbe is, hogyha valaki jól bírja a meleget, mert ilyenkor egy kicsit meleg van, itt Pipacs társaságában lehet élvezni a teret, úgyhogy akik szeretnének jönni hozzánk, mindenképpen ezeket a szabályokat alapvetően tartsák be. Aki meg elmúlt 18 éves, az 1000 forintot fizet, mivel diák igazolvánnyal rendelkezik, tehát tanulói jogviszonya van, illetve hát ugye a felnőttek 2000 forintot szoktak fizetni tagsági díjat, a 65 év fölöttieknek ingyenes szintén a beiratkozás, aki pedig nyugdíjas, de még nem töltötte be a 65. életévét, az 1000 forintot fizet tagságdíjnak. Ugye ezek nem nagy összegek, hogyha 5 könyvet lehet vinni felnőttként, azt beszorozzuk, mondjuk az előbb ajánlott kötet is 6490 forint, tehát beszorozzuk 5-tel, akkor igen, csak tetemes összegű könyvet lehet kölcsönözni. A gyerekek 3 kötet szoktak kivinni, illetve annyit lehet kivinni. Ilyenkor a családi fogás is jól jön, minden testvér, szülők beiratkoznak, hogy ugye így több könyvet tudnak kölcsönözni, hiszen a felnőttek vihetnek gyerekkönyvet, viszont a gyerek felnőttet nem.
1: Érdemes beiratkozni tehát a nyári időszakban is a Dobosi Halászból Dizsárvárosi Könyvtárban. Noémi, köszönjük szépen, jövő héten várunk vissza egy újabb kötettel.
0: Én is köszönöm, és mindenkinek kellemes pihenést kívánok.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
4: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
2: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
2: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jármű vezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dovashelyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Monohor Tehetségközpont a gyáli BKSL labdarúgó szakembereit látták vendégül egy szakmai program keretében. A látogatás során megtekintették U13-as csapatuk edzését, majd közösen értékelték a látottakat, tapasztalatokat cseréltek és szakmai kérdésekről beszélgettek. Az eseményt megelőzően az egyesület szakemberei látogattak el gyárra, ahol utánpótlás edzéseket tekintettek meg, majd egy edzői értekezlet keretében bemutatták képzési módszerüket és módszertanukat. Örömmel fogadták Kertész Mátyást, a gyáli BKS szakosztály vezetőjének megkeresését. Nagyra értékelték a klub nyitottságát, illetve az együttműködés iránti elkötelezettséget. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dobost.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
5: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 2026. június 17-én, szerda reggel 6 óra után néhány perccel már Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en. A mai első órát is együtt tölthetjük, amikor is az Alidák és a Laurák ünneplik a névnapjukat. Nekik sok boldogságot, a születésnaposoknak hasonló jókat kívánunk. Bele is kezdünk tehát a mai napba, hamarosan közlekedünk, illetve azt is megtudhatjuk, hogy miket ünneplünk ma.
5: Az ország szívében
6: együtt a legjobbakkal.
5: Rádió Davas,
6: az otthon hangja. Tiktak, ébred.

közlekedési információkkal folytatjuk tovább a reggelt. Az M4-es autóúton Manor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leállósávot dolgoznak. Aztán az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmizse között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják a forgalmat. A 4-es főúton pedig Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik.

0: nálunk.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Reklám voltam, viszont hallásra. TikTok, ébren vagy?
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Hey everyone, this is Fela Grand, and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

Rádió Dobas az otthon hangja, a Purple Disco Machine felvétele szólt itt a 93.4-en, és a folytatásban nézzük meg, hogy miket is ünneplünk, mikre emlékezünk a mai napon. A legfontosabb hivatalos esemény az az elsivatagosodás és az asszály elleni küzdelem világnapja. Ez talán napjainkban aktuális, de emellett számos furcsa, ételes és kifejezetten vicces nemzetközi napot is tartunk a mai napon számon. Kezdjük tehát az elsivatagodás és az asszály elleni küzdelem világnapjával, amit az ENSZ 1994-ben nyilvánított hivatalos nappá, figyelmeztetésé, hogy felhívja a figyelmet a kiszáradás, illetve a talajpusztulás globális veszélyeire. Aztán ma van Izland nemzeti ünnepe. A szigetország lakói ezen a napon ünneplik a köztársaság 1944-es kikiáltását, illetve a dán koronától való függetlenedést. Ha a komoly témák helyett inkább a humoros vagy szokatlan dolgokat ünnepelnéd június 17-én, akkor a következők közül tudsz válogatni a nemzetközi kalendárium szerint. Ma van például az Egyed meg a zöldségeidet nap, egy nap, amikor a gyerekkori szülői intések előtt tisztelegünk, és arra ösztönöz a nap, hogy legalább ma halmozd a tányérodra a zöldséget. Aztán ma van a nemzetközi kukaautó sofőrök napja. Ezen a napon a köztisztasági dolgozók és a hulladékszállítók nélkülözhetetlen munkáját ünneplik világszerte. Aztán a krokodilos papucsnak is ma van a napja. A világ egyik legkényelmesebb, de divat szempontjából leginkább megosztó lábbeliének, a Crocs papucsnak a dedikált ünnepe. Kabala figurákat is ünneplünk, a sportcsapatok és márkák plüssből készült csetlő-botló szerencsehozóit éjjelzi ez a mai nap, és a mozaik művészet világnapja is ma van, a geometriai formákból összeálló ismétlődő minták és absztrakt grafikák napja. Június 17 a kulináris naptárban kifejezett

Kifejezetten az édességekről, illetve a frissítőkről szól, hiszen ma van a Nemzetközi Almásrétes Nap. Tökéletes ürügy arra, hogy egyél egy szelet ropogós fahéjas almásrétest, vagy éppen a Nemzetközi Gyökérsör napját ünnepelt. Amerikában ilyenkor jéghideg, habos gyökérsörrel, ami valójában egy gyógynövényes szénsavas üdítő, ezzel kocintanak. És ha már az almásrétest megünnepeltük, akkor ünnepeljük meg a cseresznyés pitét, illetve a tortát, hiszen a nyári cseresznye szezon egyik legfinomabb süteményének szentelt nap a mai. Ezek közül tudsz tehát válogatni, és hogy a folytatásban kiválogat majd, azt már is mondom, mert hogy érkezik nem sokára Sluka Brigi, vele töltetitek a délelőttöt. Én köszönöm a figyelmet, találkozunk holnap reggel.

0: Tanítatik a Round Twisty My Sobriety-t az otthon hangján. 3 percünk van még 7 óráig, én pedig Szluka Brigi vagyok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Gyorsan megnézzük, mi a helyzet az utakon, aztán bele is csapunk a TikTokba. Közösen tartsatok velem, kávét a kézbe ébredjünk együtt. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, az 51-es főúton Dunaharaszti közelében. Az 52-es főúton Kecskemét térségében két személygépjármű és egy kamion összeütközött, a 4-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Az M1-es autópályán pedig a Budapest felé vezető oldalon Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont, a 25-ös és a 18-as méter között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás, lassulás alakult ki a külső sávban. Vezessetek óvatosan, a 0629-562-562-es telefonszámon pedig jelezhetitek felém is, ha bármit tapasztaltok az utakon, torlódást, balesetet, kerülni kell valahol. Hívjatok bátran, addig is jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül két fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt, így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, még a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgó-Tarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgó-Tarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a Magyarországos Medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medve észlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol ságokat is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 7 óra múlt 3 perccel a mikrofonnál Szluga Brigit, halljátok, 2026. június 17-én köszöntök mindenkit így kora reggel, és nem sokára megnézzük ebben az órában, hogy milyen időjárás vár ma ránk, és a csillagok szerint hogyan alakul a napunk, de képzeljétek el, hogy ezen a napon érkezett meg 141 évvel ezelőtt New Yorkban a szabadság szobor, a szabadság megvilágosítja a világot, ez volt az alkotás eredeti címe, a Liberty Islanden található, a Hudson folyó tork Kolatánál részből készült, és a szobrot Franciaország ajándékozta az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 100 éves évfordulója alkalmából. Szóval 1885. június 17-én érkezett meg a híres szabadságszobor New Yorkban. Én pedig boldog névnapot kívánok minden Laura és Alida nevű hallgatónknak. Legyen szép napotok, meg legyen mindenkinek szép napja. Az Out of My Head indítja ezt az órát már is itt az otthon hangján.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas. Az otthon.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.
2: Már

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. TikTok, minden hétköznap.

0: Just Like Fire, Pink énekelt nekünk itt az Otthon hangján. 2 percünk van még 4:48-ig. Megnézzük, milyen idő vár ma ránk. Most jelen pillanatban 19 fokot mutat itt a hőmérő a stúdió előtt. Azt írja, időnként napos. Hát igen, a felhők jönnek, mennek, de azért, ha minden igaz, akkor jó időnk lesz ma.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Fokozódik a meleg, szerdán időnként több felhő zavarhatja a napsütést, és a térségben időnként egy-egy zápor frissíthet. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, néhol erős lehet, reggel még felfrissül a levegő, 18 fokot mérhetünk, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Úgyhogy a nyári ruha megfelelő a mai napra. Orvos-meteorológiai szempontból nincsen front, de a melegedés hatással lehet a szervezetre. A legmelegebb órákban a bágyattabbak, tompábbak lehetünk, és megnövekedhet a reakcióidő. A szélesebb tájakon fejfájás, migrén, ingerlékenység, illetve nyugtalanság jelentkezhet. A sok napsütés jó hatással lesz a hangulatunkra, közérzetünkre. Az elszólt záporok, zivatarok frissítőek lehetnek. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Közlekedés szempontjából elszórtan, de keleten, északkeleten több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, amelyek környezetében vizessé, csúszósá válhatnak az utak. Néhol vízátfolyás alakulhat ki, a nyugati, északnyugati szelet élénk, néhol erős zivatarok környezetében pedig viharos lökések kísérhetik, ezért akár jelentősebb mértékben romolhat a járművek menet stabilitása, a napos időben pedig érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, vezessetek óvatosan. És hát mindenkinek csodás napsütéses napot kívánok. Jön a Sunny, a Boniem és a Rehab közöse itt az Otthon hangján.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Skoda. Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Szeptembertől indul a szabadszedéses étkeztetés az újhartyáni iskolában. Megkezdték a munkát az országgyűlési képviselők. Jöhet pár gomoly felhő, de a napsütés dominál.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Június 17-e van, szerda, reggel 7:30. Újhartyánban szeptembertől korszerűbb szabadszedéses iskolai étkeztetés indul az iskolában. Az új rendszerben a diákok leves mellett kétféle főétel közül választhatnak majd, így a tervek szerint rugalmasabb és a gyerekek igényeihez jobban igazodó étkezési forma valósul meg. A fejlesztés célja az ételpazarlás csökkentése, a kiszolgálás gyorsítása, valamint egy kulturáltabb, rendezettebb étkezési környezet kialakítása. Az új menürendszer bevezetésével az önkormányzat szerint az iskolai étkeztetés mindennapi minősége is jelentősen javulhat. Újhartyán város önkormányzata aktívan részt vesz a rendszer kialakításában. A szakmai egyeztetések, a dietetikusi felmérések és az előkészítő munkák költségeinek biztosításával. A tervezés során több olyan intézmény tapasztalatait is figyelembe veszik, ahol már sikeresen működik a szabadszedéses étkeztetés. A technikai feltételek megteremtéséhez a Német Nemzetiségi Önkormányzat is hozzájárul. Sikeres pályázatuknak köszönhetően 10 millió forint támogatásból valósul meg az iskolai étkező energetikai korszerűsítése és átalakítása. A munkálatok a nyári szünetben zajlanak, így az új étkeztetési rendszer várhatóan szeptember 1-én indulhat el, mondta Surman Csaba polgármester.

0: Sean Kingston, Justin Bieber, Eeny Mini itt az otthon hangján, és már is megnézzük, hogy a csillagok állása szerint hogyan is alakul a mai napunk. 3-4-8-ban.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: 2026. június 17-én a csillagok szerint, már mondom is, hogy a kosoknak hogyan alakul a napjuk, szerdán joggal érzitek, hogy igazán elemetekben vagytok. A Mars az uralkodó bolygótok szextil fényszöget zár be a holddal, érdemes bevetnetek az intuíciótokat, ha a döntéshelyzetbe kerültök, mert az most jó irányba visz. Kedves Bika, szerdán olyan helyről érkezik a segítség, ahonnan nem is vártad volna, nem látod teljesen a másik motivációit, de ez most nem is számít. A lényeg és a hangsúly egészen máshol van. Ne hagyd, hogy eluralkodjon rajtad a bizalmatlanság. Szerdán ne hagyd figyelmen kívül a jeleket, kedves ikrek, amiket az intuícióddal érzékelsz, mert lehet, hogy értékes útmutatást hoznak számodra. Egy baráttal való beszélgetésben is legyél nagyon nyitott. Ha nem hallgatod meg figyelmesen, akkor kulcsfontosságú információkról maradhatsz levele kapcsolatban. Szerdán ki kell lépned egy kicsit a komfortzónádból, kedves rák, ahhoz ugyanis, hogy sikeresen teljesíts egy feladatot, ma fokozottan szükséged lesz arra, hogy kreatívan tudj gondolkodni. Ebben sokat segíthet egy mély és őszinte beszélgetés valakivel. Kedves oroszlán, szerdán túl nagy lehet a nyomás, egyszerűen túl sok az információ. Nyugalom, hamar letisztul, leülepszik minden, és te meglátod a fényt végre az alagút végén, mert hogy közben a mai tendenciák nagyon is jók és előremutatóak. Ennek megtapasztalhatod egy nagyon fontos jelét délután. Kedves szűz, ma is lehetnek olyan személyek a környezetedben, akik csak az eredményeidet látják, a beletett munkát nem. Légy óvatos, mert nem mindenkitől számíthatsz jóra most a környezetedben. Álnok irigy embert féltékenységet jelez a horoszkóp. Lehet, hogy nagyon intenzív nap ez, kedves mérleg, de több dologban nagyon szerencsés vagy, ezt te is láthatod, ha egy picit mégis sikerül lelassítani. A Vénusz és a Neptunusz fényszöge csodás hatással van rád, olyan dolgokban is megoldást találhatsz, amiről már kezdtél teljesen lemondani. Nagy eredményeket vagy egy nagyon szép élményt hozhat neked a szerda, kedves Skorpió, mindehhez mindössze arra van szükséged, hogy egy kicsit tágítsd a perspektívádat, merj nagyot álmodni, most nem csak egy üres szlogám. Ez a nap, kedves nyilas, minden stresszes órája ellenére igazán jó fordulópont lehet, bármivel is küszködtél mostanában. A viharfelhők kezdenek eloszlani. Nem varázsütésre és nem azonnal persze, de érzékelhetően válnak könnyebbé az ügyeid. Egy zavaros helyzetben is rendet teremthetsz. Szerdán nagyon figyelj a környezetedben zajló interakciókra, kedves Bak, kaphatsz ugyanis olyan információt, aminek hatására meglátsz egy összefüggést és a lehetőséget is a kialakuló szituációban. A kérdés már csak az, mit kezdesz ezzel az információval. Az Uránusz szextilt vet a holdra, ennek hatására olyan erős a vízöntő kisugárzása, hogy tényleg bárkit levesz a lábáról. Érzed is, hogy vonzod az embereket, ugyanakkor a Plutó jegyedben kedvezőtlen fényszöget kap, féltékenység, hatalmi harcok lehetségesek. És végezetül, kedves halak, kedden hasznos információkat, remek ötleteket kaphatsz valahonnan, és egy ajánlatot, amely sokat jelentett a jövőd szempontjából. Így ma tisztítsd meg az elmédet, most minden negatív gondolattól, és koncentrálj csak is a lehetőségeidre, mert most erősen működik a vonzás törvénye. Ezeket üzenik mára nekünk a csillagok.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Wilserker.
1: Wilserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban.
4: Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: Tiktok, tiktok, tiktok, tiktok, tiktok,
1: tiktok. Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktok, tiktok, tiktok, tiktok.
1: Elég tiktok. Már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktok, tiktok, tiktok, tiktok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4.
0: Tiktok, minden hétköznap.

0: Post Malone és Morgan Wallen, I had some help, itt az otthon hangján, ezzel zárjuk az órát, egy percünk van még 8 óráig, gyorsan megnézzük, mi a helyzet az utakon, 8 óra után pedig belelapozunk a friss sajtóhírekbe. Már mondom is, mi az újdonság. Továbbra is erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalászól, a 31-es főúton Mende térségétől és az 51-es főúton Dunaharaszti közelében is. Amit pedig az élőképen látok, hogy az M0-áson torlódik már a forgalom, illetve erősödik a forgalom Becsés környékén, illetve hogy Üllőn a 404-es környékén lépésben haladnak, valamint szintén Üllőn az Ócsai úton is lépésben haladnak. És Szigethalmon a Műúton is nagy a forgalom, erős a forgalom már itt a Budapest felé bevezető szakaszon, Dunaharaszti és az M5-ös csatlakozása után, úgyhogy vezessetek óvatosan. A 0629-562-52-es telefonszámon pedig várom a ti közlekedési infóitokat is. Vigyázzatok magatokra, balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: Nem szeretnék kisajátítani 1956 történetét, mondta a miniszterelnök. Súlyosításért fellebeztek a karate edző büntető ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni sajátunká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók, de nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen ez a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai volt. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 89. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban való üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt vesztették el az értelmiséget. Példának Barack Obama és Donald Trump volt, illetve jelenlegi amerikai elnök kampány szlogeneit hozta rámutatva, hogy azok nagyon egyszerűek voltak, mégis jól megragadták a lényeget. Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van, fogalmazott Orbán Viktor. Súlyosításért fellebbezett az elsőfokú ítélettel szemben a szolnoki járási ügyészség annak a karate edzőnek a büntető ügyében, aki 2024 nyarán egy 7 éves gyermeket bántalmazott a szolnoki kalandparkban, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség. A férfi felrúgta a kisfiút, aki a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy 20 cm-re a futópályába ütötte. A bíróság első fokon egy év végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre, és 400 000 forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, valamint 5 évre eltiltotta minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen a karate oktatásától, edzésétől, bemutatóktól és versenyzéstől, írták. Az ítélettel szemben az ügyészség fellebezést nyújtott be súlyosításért. A hit, a remény és a szeretet segíthet megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Fejtette ki 14. Leó pápa kedden a 10. klímakonferenciának küldött videóüzenetében. Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta az évenként megrendezett bécsi klímatalálkozásnak szóló üzenetében a pápa. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 8 óra múlt 4 perccel, a mikrofonnál Szilka Brigit, halljátok, és már is jön Általán Az és az I Like The Way You Kiss Me című dal, és itt lesz még velünk Horváth Tamás, és mielőtt belevágnánk a lapozórába ebben az órában, megnézzük, mit írnak ma reggel az újságok, milyen friss hírekkel tudok nektek szolgálni, úgyhogy tartsatok velem.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal,
3: Rádió Dabas,
2: az otthon hang.

0: Tagadó című dallal búcsúztunk most, 10 perc elmúlt 8 óra, és kezdjük is a lapozórát.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Hétfőn az országgyűlés egyhangulag fogadta el, hogy jóval olcsóbban működjön a törvényhozás, 135 igen, 50 nem, 6 tartózkodás mellett ugyanakkor átírták az alaptörvényt is, 8 évre korlátozták a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A magyar közlönyben a két tiszás jogszabály közül egyelőre csak a képviselői tiszteletdíjak juttatások, a frakcióknak járó állami pénzek jelentős csökkentéséről szóló jelent meg, Sülyök Tamás államfő azt aláírta, írja 24.hu. Az államfő egyelőre nem írta alá az alaptörvény módosítását, amit a Fidesz-KDNP frakció elutasított, az immár ellenzéki média pedig Lex Orbánnak nevezett. Sülyök Tamás korábban az Alkotmánybírósághoz fordult, szerinte ugyanis elmozdítására olyan egyelőre ismeretlen alkotmánymódosítási lehetőségek vetődtek fel, amelyek nem általános szabályalkotásra, hanem konkrét egyedi helyzetek kezelésére irányulhatnak. Az alaptörvény módosítása csak a kihirdetését követő napon léphet hatályba. Részleteket olvashattok erről a 24.hu-n. Szintén a 24.hu-ról idéznék, eltűnt egy budapesti szórakozóhelyről egy 45 éves brit férfi. A budapesti rendőrfőkapitányság 8. kerületi rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó John Robert Joseph Towell ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 45 éves brit állampolgár 2026. június 16-án 2 óra körül egy 7. kerületi szórakozóhelyről ismeretlen helyre távozott, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrök jelenleg is keresik. John Robert Joseph Towell körülbelül 190 cm magas, rövid őszes haja és szakálla van, eltűnésekor fekete nadrágot és fekete pólót, valamint sötét zöld hosszújú inget viselt. A budapesti rendőrfőkapitányság 8. kerületi rendőrkapitánysága kéri, hogy aki John Robert Joseph Towell tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 0680 555 111-es telefontanú zöld számán, vagy a 112-es segélyhívó számon.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: Level 42, Lessons in Love, itt az Otthon hangján, 20 perccel elmúlt 8 óra, folytatjuk a lapozórát külföldi hírekkel.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az Otthon hangja.
0: Hillary Clinton Joe Bident hibáztatja azért, hogy Trump hatalomra került, erről a Telex ír. Hillary Clinton szerint Joe Biden szörnyű hibát követett el, amikor elindult a második elnöki ciklusért, ugyanis elbukta a demokraták elnökségét, és lehet, hogy a saját politikai örökségét is végleg tönkretette. A volt amerikai külügyminiszter és a demokraták 2016-os elnöki jelöltje hétfőn beszélt erről a manhattani Street Y kulturális központban, írja a Guardian. Az eseményen Clinton kifejtette, hogy Biden megszegte a korábbi ígéretét, miszerint átadja a helyét a fiatalabbnak, és ez az árulás katasztrofális következményekkel járt. Szörnyű hibát követett el önmagára, a megítélésére és az egész országra nézve is, fogalmazott Hillary Clinton. További részleteket a telex.hu-n olvashattok. Megszületett az iráni megállapodás, mégsem áll helyre azonnal a világ rendje, írja az Index. Tamura Jotaro, a Mitsui Oshka Lines vezérigazgatója szerint a hormuzi szoros megnyitásáról szóló amerikai-iráni megállapodás ellenére hetekbe telhet, mire a hajózási társaságok bizalmat szereznek és visszaáll a korábbi forgalom. Miközben a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet mintegy 500 várakozó hajó biztonságos kivonulását próbálja megoldani a térségből. A több hónapig tartó iráni konfliktus lezárása nem jelenti azonnal azt, hogy minden hajó rögtön átjut a hormuzi szoroson. Akár hetekbe is telhet, mire visszaáll a korábbi forgalom mértéke. Részleteket pedig az index.hu-n olvashattok.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: Ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: It's a top, my selector.

0: Mielőtt a Room Lét az otthon hangján, mi pedig mindjárt menüajánlóval folytatjuk, 2 perccel múlt el 8:30.
1: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak,
2: tiktak. Állj már le!
1: Nem tudok! Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Elég már, mi van veled?
1: Nagyon felpörögtem reggel.
2: Mi történt?
1: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
3: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4. Tiktak, minden hétköznap.
4: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
1: Itt a reklám.
3: Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
0: Szóval 8:30 után egy kicsivel már mondom is, hogy milyen finomságok közül választhatok a mai napon. A konyha mai ajánlata kókusztejes áfonya krémleves lájmos túróhabbal. Az első főétel borzas csirkemell rizssel friss salátával, a második zöldborsó főzelék fűszeres fasírt gorolyóval. A konyha ajánlata grillezett csirkemell nyári tésztasalátával, a desszert pedig almás pite. A szarvasbangó mai ajánlata barackrémleves eperrel. A menü japán fűszeres rántott csirkemellfalatok tojásos rizssel és mangós édes savanyú mártogatóssal. B menü milánói sertésborda sajttal. A vegán itáliai töltött paprika bazsalikomos paradicsommártásban parázsburgonyával, a mentes pedig grillezett vajhal parázsburgonyával, zöldségekkel és tejszínes parajjal, a desszert pedig somlói galuska. A Sári ABC mai ajánlata pedig fokhagymakrémleves krutonnal, az A menü húsgombócok vadasan szarvacska tésztával, a B menü mexikói sült csirkecom zöldséges jázminrizssel, a napi ajánlat gombával májjal töltött rántott borda zöldséges jázminrizssel, vagy 4 sajtos csirkeragú rösti burgonyával. Már most jó étvágyat kívánok nektek a választáshoz.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
1: itt a reklám.
5: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablabdabaskukac@gmail.com.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
0: A MÁV ZRT 2026. július 17-től augusztus 10-ig felújítja a H6-os hév Sziget-Szent Miklós gyártelep állomása melletti közúti hév átjárót. A munkálatok időtartamára a környéket érintően jelentős közúti és közösségi közlekedési forgalmi korlátozásra kerül sor. A MÁV személyszállítási ZRT és a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrzési Intézet tájékoztatása alapján 2026. június 20-ától július 10-ig és július 13-ától 18-áig a Cegléd és Szolnok állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 142-es számú Budapest-Lajos-Mizse vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A módosított menetrend megtalálható a MÁV csoport oldalain. Ismeretterjesztő előadása és közönség találkozóra hív a Skarica Máté Városi Könyvtár Ráckevén május 19-én 18 órától. Vendég Szécsi Noémi József Attila díjas író, aki elsősorban Régen minden lánynak jutott film című könyvéről beszél majd, utána pedig szívesen válaszol kérdésekre más műveivel kapcsolatban is. A rendezvény ingyenes, de támogatásukat a Becsületkasszában köszönettel elfogadják.
2: A Rádió Daba
8: közérdekű információit hallottad.
9: Társadalmi célú reklám következik.
10: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
11: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
9: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Reklám.
12: Reklám.
13: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót.
14: Kérd egyedi ajánlatainkat, írj a marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
15: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Karamella és az Újra című dal szólt itt az Otthon hangján, 3.9 van már is. Közben egy hallgató megosztotta velünk az egy útinformációt. Az 5-ös főúton Dabas belterületén a 39-es kilométernél baleset történt, egy személygépkocsi és egy tréler ütközött, a fél útpályát lezárták, vezessetek arra óvatosan körültekintően, szóval az 5-ös főúton a 39-es kilométernél van fél útpálya lezárva baleset miatt. Folytatjuk a lapozórát.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dabas.

0: az otthon hangja.
1: Egyetlen centiméterre van a Velencei tó vízszintje a negatív vízállási rekordtól, és az időjárás nem sok jóval kecsegtet, írja a divány.hu. Az elmúlt időszakban a záporok, zivatarok valamelyest enyhítették az oszályt, ám az ország nagy részén továbbra is rengeteg csapadékra lenne szükség. A szárazság a folyó és állóvizeinket sem kímélhi. A Velencei tónál már kritikus a helyzet, mindössze 54 centimétert mutatott a vízmérce Agárdnál kedden, és csupán egy centiméterrel marad el a Velencei tó eddigi legalacsonyabb a vízállásától, írja az Időkép. A következő napokban országszerte kánikula válható, helyenként akár 35 fok feletti csúcshőmérséklettel, így a kipárgolgás miatt további apadásra kell számítani. Néhány napon belül pedig megdőlhet az eddigi negatív vízállási rekord a Velencei tavon, ami 53 cm volt 2022. szeptemberében. Részleteket tehát a divány.hu-n olvashattok erről. Újabb magyar fesztivál jelentette be, hogy elmarad idén. Nem tartják meg a 2026-os Jazz Fest Budapestet, jelentette be a fesztivál szervezője. A döntés hátterében a fő helyszín elvesztése, az emelkedő infrastruktúrális költségek, valamint a jelentősen elmaradó jegyeladások állnak. A szervezők szerint a rendezvény finanszírozhatatlanná vált, ezért a lemondás elkerülhetetlenné válik. Írják tehát, a részleteket pedig megtaláljátok Somogyi Nóra cikkében az index.hu-n.
2: Szalagcímek egy órája.
3: Lapozóra.

0: George Ezra és a Green Green Grass, mi pedig folytatjuk a lapozórát méghozzá kulturális hírekkel.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: A Sony és a Marvel ezen a héten indítja el a Pókember vadonatúj nagyszabású promócióját. Egy teljesen új Pókember érkezik, mégis Tom Holland marad a főszerepben. A Sony gyakorlatilag újraindítja a Tom Holland Pókemberét, és a stúdió ezen a héten elindítja a Pókember vadonatúj nap című film nagyszabású kampányát. A produkció az első önálló MCU-s Pókember film 2021 óta, így a stúdió nyári csúcspremierként tekint rá. A történetről egyelőre kevés konkrétum látott napvilágot, a Marvel és a Sony mindeddig szűkszavúan kommunikált, a korábban bemutatott előzetes sem árult el túl sokat a cselekményről, és több feltételezett szereplő kiléte is kérdéses maradt. A rajongók között felmerült, hogy Sadie Sink John Grey-t kialakíthatja, emellett egy esetleges Venom feltűnésről is beszélnek, ám ezekről nincs hivatalos megerősítés egyelőre, de nem sokára megtudunk többet is. Minden esetre a liner.hu-n olvashattok még ebben a témában. A player.hu pedig arról számol be, hogy befutott a Shrek 5. részének első előzetese. Bizony-bizony, animációs fronton az ezredforduló környékén Shreknél nem sok nagyobb sztár létezett, aztán 2010-ben a széria az akkor még szó szerint értett Shrek a Vége fuss el véle című epizóddal elköszönt a közönségtől. Persze örök igazság, hogy ami sok pénzt termel, azt nem szabad az út szélén hagyni, az Universal pedig úgy döntött, ők is beneveznek egy biztonsági játékba, és ismét előszedik a közkedvelt Ogrét, Szamarat és a többieket, hát ha sikerül velük ismét kasszát robbantani. A sztori világosan reflektál a legutóbbi rész óta eltelt 16 évre, hiszen Shrek és Fiona legidősebb gyermeke már majdnem nagykorú. A csapat tehát bővült, de a jelek szerint ezen kívül nem sok minden változott. Egy jó kis előzetest is megnézhettek a player.hu.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak,
1: tiktak. Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: Tiktak, minden.

0: No good, Ellie Brooke felvétele szólt itt az Otthon hangján, az óra végén a lapozórát lezárjuk, egy percünk van még 9 óráig, 9 órától pedig érkezik majd a sztereó, de most nézzük, mi a helyzet az utakon.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Baleset történt nemrégiben itt az 5-ös főúton, a 39-es kilométernél volt félpályás útlezárás, azóta nem kaptam új információkat, hogy véget ért. Ha esetleg nektek van infótok erről, akkor a 0629-562-562-es telefonszámon tudtok erről tájékoztatni. Műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M0-as autóúton a déli szektorban az M5-ös autópálya felé. A 6-os főút csomópontja előtt a 14-es kilométernél kell útszűkületre számítani a lassítósáv, az arra közlekedők vezessenek körültekintése, mert a kamion mögött törmelék is került a burkolatra, a torlódás 2-3 kilométeres. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: A héten olcsóbb lehet a kutakon a védett árnál a benzin és a gázolaj. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolta a főpolgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán kedden. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány idén március 10-ei hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A mértékadó holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint 70 fillér, a gázolajé pedig 663 forint 40 fillér volt. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolja a főpolgármester, közölte, hogy az ügyben az igazságügyi miniszterhez és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez fordult. Karácsony Gergely kedden Facebook oldalán azt írta, a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása átláthatóvá tétele fontos előrelépés, érdemben járulhat hozzá a korrupcióval szembeni fellépéshez. Röhelyes, hogy ma sokkal lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármester és az önkormányzati képviselőkre, fogalmazott. A kormányjavaslata szerencsére mindkettőt érdemben szigorítja, mutatott rá a főpolgármester. Ugyanakkor közölte azt is, véleménye szerint nem eléggé, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez. Radikális csökkenést hozott az integritás hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszer csomag beszerzéseinél, közölte a hatóság. A vizsgálat nyomán megfogalmazott gyanú szerint a főigazgatóság korábban csak nem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket, így az elmúlt években kétszer annyi támogatást tűnhetett el korrupciós csatornákon, mint amennyit a mostani támogatási körben a rászorulók megsegítésére fordítanak. A közleményben kifejtették, 1 kg kristálycukor a főigazgatóság beszerzésében egy uniós finanszírozású program keretében 2017-ben nettó 756 forintba került. 2026-ban, 9 évvel később jelentős élelmiszeripari infláció és az integritás hatóság ellenőrzése után ugyanezt 269 forintból tudták kihozni. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását az egyik hazai multi magyarországi logisztikai központjaiba. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet, mondta Slankovics Zita, a vállalat igazgatóságának elnöke, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és az Áruházlánc keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
6: de témázunk veled,
5: és rólad is beszélgetünk.
6: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
5: rejtélyek és megoldások.
6: Sztereó.
7: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
0: 9 óra múlt 4 perccel a mikrofonnál Szlóka Brigit halljátok, és hamarosan valóban kezdetét veszi a Sztereó, itt az Otthon hangján, a vendégem pedig Ribl Antal lesz, Délegyháza polgármestere, de most jöjjön Bája Lex és a Slep, és a Hungarian Mambo itt az Otthon hangján, de itt lesz még velünk majd Ali Goulding is, Pápai Jóci is, tartsatok velünk ebben az órában.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az Otthon hangja.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: Jani Csákvetsz a Most múlik pontosan című dala szólt itt az Otthon hangján, 7 perc múlva lesz 9:30. Jön a dátum, büntetik a zebrá mobilozás Szlovákiában. A szlovák törvényhozók megelégelték a képernyőre tapadó tekinteteket, a jövőben bírság jár a zebrá mobilt bámuló gyalogosoknak, erről a vezes.hu írt. Mindenki ismeri a látványt, aki ült már a volán mögött, a zebrához közeledik, egy kapucin salakszeme a világító kijelzőjére tapad, ujjai pedig eszeveszetten pörgetik a képernyőt, mintha a körülötte mozgó felgyorsult több tonnás acéltömegek egyáltalán nem is léteznének. Szlovákiában most nyílt háború hirdettek az úgynevezett okostelefon zombik jelensége ellen. A javaslat szerint a gyalogos a gyalogátkelő helyre történő belépés előtt és azon való áthaladás során nem használhat telefont vagy más távközlési, audiovizuális, illetve hasonló eszközt olyan módon, amely csökkenti a közúti forgalom figyelemmel kísérésének képességét. Az új kötelezettség megszegése a szlovákoknál a piros jelzésen való áthaladáshoz vagy az úttestre való hirtelen lelépéshez hasonlóan akár 50 eurós, nagyjából 20 000 forintos bírsággal is sújtható. Ha azonban a mobilozó gyalogos balesetet vagy közvetlen veszélyhelyzetet idéz elő, ez az összeg a közigazgatási eljárás során nagyságrendekkel magasabbra kúszhat. A szlovák törvény kifejezetten arra a viselkedésre fókuszál, amely bizonyítottan csökkenti a környező forgalom érzékelésének képességét. Tipikus példája ennek az SMS-ezés, a közösségi média pörgetése vagy a videónézés séta közben. A törvény hatálya kizárólag a kijelölt gyalogátkelő helyekre terjed ki, azokon kívül a gyalogosnak amúgy sincs semmiféle kiváltságos helyzete, és mindenképpen elsőbbséget kell adni az autóknak. Így az új szabály paradox módon pont azokon a helyeken érvényes, amelyek elméletileg a legbiztonságosabbak lennének a gyalogos forgalom számára. Az új szabályozás 2026. szeptember 1-én lép hatályba. Nem tudom, ti mit gondoltok erről? Valóban sokunk figyelmét elvonhatja, akár autóvezetés közben is a mobilozás, ami szintén büntetendő, biciklizés közben is láttam, és még rolleren is láttam már mobilozni fiatalokat, úgyhogy valóban nem egyszerű ez, a gyalogosoknál is ezek szerint problémát jelenthet. Kíváncsi vagyok, hogy nálunk fog-e ilyesmi születni.
1: Az élet döntések sorozata.
2: Most a 93.4-et hallgatod.
1: Ez jó döntés volt.
2: Rádió Tabas, az Otthon hangja.

0: Életdöntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz. Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Sztereó.
9: Sztereó.
8: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
9: de témázunk veled,
8: és rólad is beszélgetünk.
9: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
8: rejtélyek és megoldások.
9: Sztereó.
8: Sztereó.
10: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
11: És már itt is vagyunk a Sztereóba, és ahogy ígértem, a vendégem is itt ül már velem szembe. Ribül Antal Délegyháza polgármestere, köszöntöm itt a stúdióba.
12: És köszöntelek téged is.
11: Egy kicsit a mikrofont.
12: És szeretettel köszöntök mindenkit a
11: rádióban. Na, egy pillanat türelmet kérek, mert én nem hallom. Még egyszer?
12: Szeretettel köszöntök mindenkit. Téged is természetesen elsőként, és mindenkit a rádió készülékek mellett.
11: Jó, fogok egy csekket kérni kintről, hogy kint lehet-e hallani a mikrofont, és akkor bele is csapunk a mai beszélgetésbe már is, csak én nem hallom a fülesbe a mikrofont. Kint lehet hallani? És a másik mikrofont, egy kicsit polgármester urat megkérem, hogy beszéljen még, mert hogyha a hallgatók csak engem hallanak, az nem lesz mára jó, és akkor mindjárt megpróbálkozom még itt a dolgokkal. Egy pillanat, és most tessék beszélni nekem egy kicsit, polgármester úr.
13: Még egyszer szeretettel.
11: Na, és megérkezett a fülembe, remélhetőleg kintre is megérkezett. Szuper! Akkor most már mindenki hall. Elnézést kérek ezért a kis technikai zűrért, de valahova elköltözött a mikrofonunk hangja. Szóval még egyszer köszöntöm Délegyháza polgármesterét is. Köszöntöm, hogy itt, örülök, hogy itt van velünk.
1: Még egyszer köszöntök én is mindenkit.
11: Köszönöm szépen, és hát legutoljára április 7-én volt itt nálunk a stúdióban. Azóta ugye megtörténtek az országgyűlési választások. Van új képviselőasszony is a térségükben, dr. Bilisics Zita. Egyrészt hogyan értékeli a választások eredményét, illetve milyen tapasztalatai vannak a képviselőasszonnyal? Így voltak-e már egyeztetések, találkoztak-e?
1: De én talán ott kezdeném, hogy a korábbi országgyűlési képviselőnket, Páncél Károlyt, a választókerület polgármesteri elköszöntek Károlytól, és ott fogalmazta meg Makát polgármester éppen, hogy az egyik ilyen legjobb képviselő volt, országgyűlési képviselő, aki bennünket képviselt minden területen. Úgyhogy most pártállástól függetlenül mondom ezt. Úgyhogy viszonylag magasan van a léc. De az első benyomásom az, hogy ezt meg fogja ugorni, ezt a lécet az új képviselőnk, hiszen nagyon nyitott, nagyon sok kezdeményezése van, és az olyan kényes témákban, mint hogy elhangzott, hogy a polgármesterek fizetése csökken, abban is határozott állást foglalt. Tehát én úgy érzem, hogy minden tekintetben figyel a településekre. Jól mutatja ezt, hogy például megígérte, hogy a szeptemberi ülésszak során a bányatavakkal kapcsolatban interpellációt fog megfogalmazni, hiszen mindenki látja, hogy milyen katasztrofális állapotokban vannak a bányatavak, hiszen a vízszint rohamosan csökken, és talán a 24. órában vagyunk ahhoz, hogy bármit lehessen tenni. És még azt is szeretném elmondani, hogy a bányatavakkal érintett települések, mint Dömsöd, Bugyi, Dunavarsánynak Majorsháza eleme érdeke, hogy összefogjanak ebben a tárgyban, hiszen a megoldás mindenhol csak egyforma lehet.
11: A vízszint jelent most a legnagyobb, tehát a vízhiány jelent most a legnagyobb problémát ezeknél. Vannak-e egyéb problémák így a bányatavak környékén, vagy van-e más olyan dolog, amiről akár ez az interpelláció szólhat, vagy itt most ez a legégetőbb?
1: Ez a legégetőbb probléma. Mi már Délegyházán az első lépéseket megtettük a megoldás felé, tehát mi egy egyetemmel kötöttünk megállapodást, hogy ők a diagnózist felállítják, és remélhetőleg a terápiára is tesznek javaslatot, de hát mindez megfelelő pénz szükséges, meg hát a lakosság toleranciájára is, hiszen mondjuk az iszap kitermelése, annak a deponálása, illetve egy esetleges újabb kavicsrétek kibányászása az mind kényelmetlenséggel jár, tehát ennek az elviselése óriási feladatot jelent majd, egyrészt, hogy meggyőzzük a lakosságot, másrészt, hogyha meggyőztük, akkor a lakosság fogadja el ezeket a gondokat.
11: És ha már itt tartunk, akkor a bányatavaknál, akkor hogy tehát most a tavak környéke hogy néz ki így a nyár beköszöntével, hogy milyen állapotban vannak, lehet-e őket használni, van amelyikben nem lehet fürdőzni, van amelyikben lehet, tehát mi most a nyári. Akkor hogy tehát most a tavak környéke hogy néz ki így a nyár beköszöntével, hogy milyen állapotban vannak, lehet-e őket használni, van amelyikben nem lehet fürdőzni, van amelyikben lehet.

0: Ezekért építkeztek a tópartjára, és most azt veszik észre, hogy már csak a hattyúk tudnak gyakorlatilag hattyúk érzik jól magukat, a halak is egyre kevesebben vannak, még talán úszni lehet, de hogyha ez így megy tovább, akkor nagy anyagi veszteség is éri őket ezzel természetesen. Mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy helyreálljon a régi rend, bár vannak azért jó híreim is, mert azt mondják, hogy nagy részben azért a Duna vízszintje szabályozza ezeket a bányatavakat, és most a legutóbbi hírek szerint a Duna vízszintje, ha igaz, hogy egy kicsit, de nőtt, úgyhogy majd ebből remélem nekünk is lesz valami jó dolgunk.
1: És még mindig a tavak környékén maradva, így nyárra mit tanácsol a tavakhoz érkezőknek, meg hogy van állandó vízimentő elsősegély hely a tavaknál, mindenhol milyen a biztonsági helyzet?
0: Azt tudom elmondani, hogy hála a jó Istennek évek óta nem volt olyan baleset, amely mondjuk a legsúlyosabb következményekkel járt volna, hiszen akár a Tavirózsa kempingben, akár máshol nagyon felkészültek az ott dolgozók, tehát nem volt ilyen, és nagyon bízom, hogy idén sem lesz. Azt kell megtanulni, hogy vannak bizonyos szabályok, amelyet mindenhol nem csak nálunk be kell tartani, tehát nem fogunk bemenni ki fellevült testtel a hideg vízbe, nem napozgatunk ott a tó közepén, hogyha vihar van, akkor kijövünk. Tehát ezek a szokásos dolgokat, amelyeket nem győzünk elégszer hangsúlyozni, ezek nem felesleges dolgok, ezeket be kell tartani, és akkor hála Istennek nem lesznek olyan balesetek, amelyekre az előbb már beszéltem.
1: Akkor most áttérünk egy kicsit más témára. Legutóbb a gyermekorvos kapcsán került Délegyháza akár az országos figyelem középpontjában is, ugyanis ott dolgozik majd, ha jól értettem a polgármester úr szavából, az a doktornő, akit azzal gyanúsítanak, hogy nem adta be a kötelező oltásokat a gyerekeknek. Egyrészt hol tart most a dolog, tehát a doktornő átvette a praxist, milyen nehézségek vannak, a lakosság hogyan viszonyul ehhez?
0: Még nem vette át, az adminisztráció végén tartunk, de ez már csak napok kérdése. Ami a legfontosabb, amit elmondjuk, hogy olyan gyermekorvos hiány van, hogy csak itt tudjuk kezelni ezt a problémát. Lehet, hogy a doktornő vétkesen járt el, de a hosszú évtizedek tapasztalata az, hogy egyébként a szakmájában pedig kiváló teljesítmény nyújt. Szinte biztos vagyok abban, hogy azok a páciensek, akik az ő körzetébe tartoznak, vagy az ő a kártyájuk nála van, az fogják követni, mert nagyon szeretik őt. És ahogy már mondtam, lehet, hogy vannak erkölcsi aggályok, sokaknak egyébként, nekem is, de nekem azt kell figyelembe venni, hogy az ellátás megoldott legyen, és miután a Magyar Országi Bíróság azt mondta, hogy nincs akadálya annak, hogy ő praktizáljon, ezért nekem ezt nincs jogom felülbírálni, különösen úgy nincs jogom felülbírálni, hogy egyébként az oltásokkal kapcsolatos tevékenységtől el van zárva. Tehát így azt gondolom, ennek a méregfogát kihúzta a bíróság, és semmi akadálya nem lesz annak, hogy a közeljövőben gyermekorvosként dolgozzon nálunk Délegyházán.
1: És akkor a lakosság úgy, tehát a visszajelzések alapján ugye eddig nagyon szerették, akik hozzájártak Dunavarsányon. És akkor valószínűleg, hogy tehát a délegyházi lakosság sem fejezte ki eddig még ellenszenvét a doktornővel szemben, vagy hát szükség van rá, várják.
0: Hát ezzel kapcsolatban sokan fogalmaztak meg kritikákat, azt azért kell lenne letagadni, hogy micsoda erkölcsi mércén van személy szerint nekem meg a képviselőtestetnek. Ezt tudomásul kell venni, hogy vannak ilyen álláspontok, és ezzel együtt meggyőződésem azt, hogy összességében jobbat teszek a falunak, hogyha alkalmazzuk a doktornőt, mint akkor, hogyha üresen állna az orvosi rendelő.
1: A gyerekeknél maradunk még egy kicsit, mindjárt itt a nyári szünet, hogy az intézmények azért már látják, hogy hogyan, hány gyerek kerül majd hozzájuk. Mi a körülbelül várható létszám bölcsőde, óvoda, iskola esetében? Az iskoláról majd külön is kérdeznék most egyelőre ezt, hogy hogyan lesz feltöltve.
0: Hát most

0: El kell, hogy keserítsem, mert fogalmam sincs, ugyanis nem érkeztek hozzám jelzések, ebből meg az következik, hogy minden rendben van. Különös tekintettel arra, hogy most van egy óvodánk, meg van egy tagóvodánk, és felváltva lesz nyitva a két intézmény, így megvalósul az is, hogy a pedagógusok el tudnak menni szabadságra, másrészt pedig az, hogy akinek nagy szüksége van arra, hogy a gyermekük a nyári időszakban is felügyelet alatt legyenek, ez is megvalósul, tehát ezt tudom mondani, és nagyon bízom abban, miután most kerül ez a rendszer bevezetésre, hiszen korábban nem volt tagóvodánk, hogy jól beválik, és nem lesznek már bírálatok, mint ahogy ezt korábban megfogalmaztak velünk szemben, hogy hiányos volt a gyerekek ellátása, ígérem, hogy idén ez nem fog előfordulni.
1: Az iskolával kapcsolatban ott 8 konténer tanteremmel bővítették az iskolát. Számít-e most arra, hogy ott talán az új kormányzat prioritásként kezeli majd ennek az iskolának a bővítését, ami eddig elmaradt?
0: Hát én úgy gondolom, hogy ez elemi kötelezettség. Tehát amikor az előző kormány alatt Lázár miniszter úr kihúzta ezt a beruházást a megvalósítandó feladat között, akkor minthogy egy tört szúrtak volna a szívembe, ezt őszintén elmondom. És most ugyan azt kell mondanom, hogy ezek a konténer osztálytermek minden igényt kielégítenek, tehát a diákok sem a pedagógusok nem mondhatnak semmi rosszat róla, de hát azért mégis más egy kőépületben tanítani mondjuk olyan feltételek között, amely most már 21. században elvárható, mint egy konténerben, és nagyon bízom abban, hogy újra napirendre kerül ez a dolog. Azt tudom mondani, hogy az önkormányzat, mint ahogy eddig is, mindent megtesz azért, hogy megvalósuljon ez az iskola bővítés, hiszen felvásároltuk gyakorlatilag az iskola egész környékét azért, hogy minél szellősebb legyen a beruházás után is az iskola környéke, ezért legalább 6 házas ingatlant vásároltunk meg, és a fejlesztési költségeink nagy részét erre fordítottuk. Meg arra fordítottuk, hogy egyébként az építési tervek követelményeként elbontsuk azokat az egyébként jó állapotban lévő ingatlanokat, amelyek ott voltak, és ahogy már mondtam, mind erőtékből a villámcsapás jött, hogy mindezek a kiadások, mindezek a bontások, mindezek a ráfordítások teljesen feleslegeseknek tűntek egy ideig. Hát bízunk abban, hogy változni fog ez a dolog.
1: Reménykedjünk benne, most egy kis zenés szünetet tartunk, és utána folytatjuk is a beszélgetést.

0: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
2: Stereo.
1: Stereo.
3: Folytatódik a Stereo az otthon hangján, a vendégem továbbra is Riblő Antal Délegyháza polgármestere, és megyünk is tovább. Elkezdődött a Majosi úti gyalogos és kerékpáros aluljáró építése. Ez mikorra fog elkészülni, és miért nem akkor építették meg, amikor a vasútvonal, a Budapest-Belgrád vasútvonal épült?
4: Akkor kezdeném itt a végén. Amikor elkezdtek a tervek, akkor minden érintett településhez megküldték, hogy mi a véleményük, és mi már akkor kifejeztük azt az óhajunkat, hogyha már amúgy is peronok fognak vezetni, a peronokhoz aluljárók fognak vezetni, akkor kis ráfordítással, kis költségekkel, annak meghosszabbításával meg lehetne szüntetni azt az anomáliát, hogy így ketté vágják a települést, és ez értő fülekre talált. De hát pénzt nem rendeltek hozzá, úgyhogy egy külön kormányhatározatot kellett tárgyban hozni, és amíg a kormányhatározat megszületett, azt elbírálták, és a többi, és a többi, az bizonyos időt vett igénybe, és hát ez az oka annak, hogy nem egyszerre készültek el a vágányok, meg az egyéb felépítmények ezzel a műtárgyal, de az lett a végeredménye sok műszaki probléma okán, meg biztonságtechnikai problémák okán, hogy gyakorlatilag mire itt a személyforgalom beindul, én azt hiszem szeptemberre elkészül az átjáró, meghosszabbított átjáró, de erről majd a jövő szerdai közmeghallgatáson Vizi Zsolt a kivitelező képviseletében mindent el fog mondani, hogy hogy állnak, milyen határidők teljesíthetők, és hogy mire számíthatunk. Még azt azért elmondom, hogy ezzel a beruházással összefüggésben épül még 1 kilométer szennyvízvezeték és ivóvízkút is létesül az egész településünk javára. Úgyhogy milyen szempontból nyertesei vagyunk ennek a beruházásnak, sok egyéb más szempont mellett is, amiben nyertesek leszünk. Nem vagyunk nyertesek, hogy immár azt hiszem 5 éve sajnos buszközlekedéssel kell Budapestre járnunk. Hát minden tiszteletem az oké, akik türelemmel viseltetnek ebben a helyzetben a kérdéskör iránt.
3: És akkor, ahogy említette, Vizi Zsolt érkezik jövő héten. Már nagyjából elmondta, hogy milyen kérdésekre keresik még a választ, de pontosan akkor mit lehet tudni egyelőre erről a vasútról, mikor indul be rajta a közlekedés, mi az, amit eddig tudnak, és mi az akkor, ami még nem tudott?
4: Én úgy tudom, hogy az új kormány, az új miniszter felülvizsgálja az egész rendszert, tehát pénzügyileg és műszakileg is. Várhatóan, bár ez milyen informális információim vannak, ez szeptemberre lebonyolódik. Legalábbis a Dunavarsányon ez hangzott el egy képviselőtestületi ülésen, amit Vizi úr mondott. Gondolom egy hét alatt nem sok minden változott e tárgyban, és reméljük, hogy ez a nagyon kényelmetlen helyzet a tanév kezdetre, vagy annak környékére meg fog oldódni, és már hát kényelmes és kulturált keretek között fogunk tudni utazni.
3: Köszönöm szépen. Akkor tovább is megyünk, mert nagyjából így minden kérdésre választ is kaptam. Több lakossági jelzés is érkezett annak kapcsán önökhöz, hogy a frissen kiépített Murvás gyalogúton motorral, illetve rollerrel is közlekednek. Ugye a roller az elég sok helyen okoz mostanában problémát, vagy hát ugye lassan talán a KRESZ szabályozása is elkészül, de hogy milyen problémák, vagy milyen jelzések érkeztek önökhöz?
4: Hát ezek a jelzések érkeztek, és kénytelenek voltunk a polgárőrökhöz fordulni, hogy szigorítsák a felügyeletet, és gyakrabban járjanak arra, hiszen úgy látszik, valaki nem tudja rendeltetés szerint használni ezt az egyébként gyalogutat, Murvás gyalogutat, hiszen mi ezt arra szántuk, hogy a gyerekek sétálva, vagy ad abszurdum kerékpára normális keretek között rövid idő alatt érjék el a kultúrházat, az iskolát, a sportpályát, és nem arra, hogy itt realizzenek. sajnos ezeket a szabályokat nem mindenki tartja benne, és talán fokozza a problémát az, hogy ez az utca egy egyirányú utcába végződik, és sajnos sokszor a forgalommal szemben is rollereznek, és így aztán a kisgyerekek legnagyobb veszélyét képezik ezek az illegális rollerozók, úgyhogy nagy fejtörést okoz ez nekünk, de úgy látom, hogy az utóbbi időben talán a propagandánknak, meg a polgárőrök fellépésének most nincs ennek híre, hogy így mondjam.
3: Tehát talán ez segít.
4: Reméljük.
3: Reméljük, igen. Amúgy is szerintem nem veszélytelen egy ilyen elektromos rollerrel ilyen köves, murvás úton menni, hiszen alapvetően veszélyes, nem sík terepen használni az eszközt. Mielőtt tovább mennénk még a többi kérdésre, illetve a programokra, hiszen kaptunk egy nagyon szép meghívót is a délegyházi napokra, amiről még szintén fogunk beszélgetni. Egy kis szünet után ugyanis megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, illetve a hírblokk után folytatjuk a beszélgetést Ribl Antallal, a délegyháza polgármesterével már is.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
5: itt a reklám.
0: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: És már mondom is a friss útinformot. Műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M0-as autóúton a déli szektorban az M5-ös autópálya felé. A 6-os főút csomópontja előtt a 14-es kilométernél kell útszűkületre számítani a lassítósávon. Az arra közlekedők vezessenek körültekintéssel, mert a kamion mögött törmelék is került az útburkolatra. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Szárliget és az M0-as autóúti csomópont a 45-ös és a 18-as kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás, lassulás alakult ki a külső sávban. Szintén az M1-es autópályán Hegyeshalom felé lezárták az átterelt sávot a komáromi terelésnél karbantartási munkák miatt. A terelés előtt 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Vezessetek óvatosan. Ha bármi híretek van az utakról, a 29-562-562-es telefonszámon tudjátok azt jelezni. Addig is jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
7: 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását.
8: Nachrichten,
9: Nouvelle,
8: Noticias,
9: Novinky,
8: News.
9: Magyarul és érthetően
8: hírek.
7: A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül két fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt, így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, még a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Skalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a Magyarországos Medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medve észlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Sztereó.
11: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
12: de témázunk veled,
11: és rólad is beszélgetünk.
12: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
11: rejtélyek és megoldások.
12: Sztereó.
13: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
3: 10 óra után 4 perccel folytatódik a Sztereó az otthon hangján, a vendégem továbbra is Ribl Antal, Délegyháza polgármestere, és játszótérrel megyünk tovább, ugyanis, mint most itt a beszélgetésből megtudtam, 2 új játszótér is épül, az egyik az Ibolya utcai helyett. Hol épülnek ezek a játszóterek, és milyen felszereltséggel, mit lehet róluk tudni?
4: Az Ibolya utca játszótér helyett az Újpesti sodon, ami körülbelül egy 300 méterre van az említett helytől, és nagyon büszke vagyok arra, hogy egyébként ott a helyszínen egyeztettünk, hogy az egyes eszközök hova kerüljenek az ott élő lakókkal, is többek között, hogy a lehető legkevésbé zavarjon, és aztán hosszú-hosszú egyeztetések, vagy nem is olyan hosszú egyeztetések során mindegyik eszköznek megtaláltuk a helyét, a kisvárnak, a hintának, a forgóeszközöknek, és gyakorlatilag mi már átvettük, tehát a teljesítési igazolás megtörtént, most már csak az van, hogy bekerítsük ezt a játszóteret, és nagyon bízunk abban, hogy legalább annyira népszerű lesz, mint az Ibolya játszótér, amelyet egy magánszemély épített, de sajnos nem felelt meg azoknak a követelményeknek, amelyek a szabványoknak megfelelt volna, és ezért aztán meg kellett szüntetnünk, megkaptunk egy jó adag bírságot is ráadásul. De hát, ahogy mondtam, megígértük már a képviselőtestülete az ott lakóknak, hogy pótoljuk ezt az elbontott játszóteret, és így aztán az Újpesti soron, vagy ahol a helyiek mondják, a Lugosi Ági téren megépült ez a játszótér. A másik pedig azon a területen épült, ahol nagyon sok kisgyermekes család van, a Vadvirág utca, Napsugár utca környékén, amellett a Múlvás gyalogút mellett, amiről az előbb beszéltünk, és ott is már csak a kerítés van hátra, de azon személyesen meggyőződtem, hogy a gyerekeket ez nem nagyon érdekli, hogy van-e kerítés, vagy nincs, úgyhogy mindenféle hivatalos eljárás mellőzésével édesanyákkal együtt használatba vették nagy örömünkre ezt a játszóteret, és hát érdeklődésre várjuk, hogy melyek azok a felszerelések, amelyek még elkelnek ide, azt már tudjuk, hogy napvitorla jó lenne, kút jó lenne, ezeket mind persze, hogy beérkeznek ezek az igények, teljesíteni fogjuk, hogy minél nagyobb komfortfokozatot tudjunk biztosítani az itt élőknek. Ezt azért mondom, hogy ez a két játszótér elkészült, mert amikor nálunk ez a népességrobbanás bekövetkezett 2016-17-18-ban, akkor először óvodákat meg bölcsödéket kellett építenünk, és minden anyagi erőnket odafordítottuk. És most van itt az ideje annak, hogy az ilyen nem kötelező intézményeket, mondjuk ha játszótelet intézménynek gondoljuk, megvalósítsuk, és hát ez történik most.
3: Akkor lesz két új szép játszótere Délegyházának. És hát itt a nyár, az emberek talán kicsit jobban többet kimozdulnak, úgyhogy lesznek programok is Délegyházan, kaptuk a szép meghívót a 34. jól mondom, Délegyházi napokra, ami a hétvégén lesz, erről egy kicsit beszélgessünk, én már belelapozgattam, és izgalmas programok lesznek, például rögtön horgászversennyel indul, méghozzá gyerekek számára.
4: Ez hagyomány már nálunk, hogy a helyi horgász egyesület minden évben a horgászat népszerűsítése érdekében alapvetően lebonyolítja ezt a horgászversenyt, és minden évben hatalmas élményt okoz mind a szervezőknek, mind a gyerekeknek, és így tudják biztosítani, hogy a horgász egyesületben mindig legyen tagság, és nagyon kedves ez a szívemnek ez a verseny. Egyébként nem csak a falunapokon tartják ezeket a rendezvényeket, hanem gyermeknapokon is, meg ősszel, amikor van a Körtefesztivál, nagyon érdekes és kedves színfoltja ez az eseményeknek. Különösen, mert abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy rendezvények helyszínén van a Délegyházi Egyestú, úgyhogy közel is van.
3: Akkor egy kicsit meséljünk még a programokról, mi vár ránk a Délegyházi napokon. Ami nekem így izgalmas volt, és egy kicsit kifejtettük már, hogy készült egy pajta épület, amit most átadnak, erről egy kicsit akkor meséljen a hallgatóknak is.
4: Nem olyan rég épült meg, vagy alakult ki a mi helytörténeti gyűjteményünk az Értéktár Bizottság gondozásában kezdeményezésre, és akkor felmerült, hogy de hát vannak olyan eszközök, amelyet régen a parasztok a mezőgazdaság miatt használtak, és tehát már nincsen a szerepük, de mégis jó lenne megtartani őket a következő generációnak, legalább, hogy megismerjék, hogy milyen volt az elődeink élete, és akkor fogalmazódott meg ez az igény, hogy egy pajtaszerűséget építsünk, és a képviselőtestület is támogatta ezt az elképzelést, és ennek a pajtának az hivatalos átadása fog megtörténni. Azért mondom, hogy hivatalos, mert amúgy már az átadás megtörtént, hiszen tele van mezőgazdasági eszközökkel, úgyhogy meg tudjuk azt is mutatni, hogy milyennek képzelték el az Értéktárbizottság tagjai ezt az egész, mondjuk így egyszerűen pajtát, ahogy végül is elneveztük.
3: És akkor ez délután, méghozzá szombaton délután kerül átadásra, és akkor meg is lehet tekinteni.
4: Így van.
3: Lehet járni.
4: Sőt, még egy citera zenés műsor is lesz, úgyhogy gondolom itt az észvevők elbeszélgetnek a múltról, a jövőről, úgyhogy nagyon kedves kis esemény lesz ez rögtön az elején.
3: Mit kell még tudni a Délegyházi napokról? Hogyan ajánlaná a hallgatóknak?
4: Hát van 71 néhány újszülöttünk, akit Délegyházi polgárral fogunk fogadni. Ők kapnak egy kis költecsemetét majd, mert nekünk ez a szimbólumunk, ami a címerben is szerepel, ugyanis van nekünk egy 450 éves vadköltefánk, amely már kibírt minden viszontagságot, és miután a körtefa nagyon jól érzi magát Délegyházán, ezért aztán mindig szoktunk ajándékozni különféle események alkalmából. Ez egy nagyon jeles esemény, amikor díszpolgárra fogadunk valakit, és hát ez vasárnapi esemény, ha jól sejtem, igen. És azt még el kell mondanom, hogy valamelyik nap találkoztam egy szülővel, és mondta, hogy nagyon kellemetlen helyzetben van, mert igaz, hogy a csemetéje Délegyházán született, de ők elköltöztek Dunavarsányra objektív okok miatt, és most nagyon kellemetlen a helyzet, hiszen a bátyját délegyházi polgárra fogadtuk, és a mostani kisebb csemete pedig nem lesz az. És megnéztem a rendeletünket, és nem kritérium, hogy akkor, amikor történik az avatás, délegyházi legyen az alany, hanem amikor megszületett az az időpont az irányadó, úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy tudjuk teljesíteni ezt a kérést, de különösen arra vagyok büszke, hogy ez ilyen fontos mások számára, hogy ez a polgárelfogadás megtörténjen. Aztán lesz még Charlie koncert, ugye diszkósok, én azt gondolom, utcabál, mindenki szerintem nagyon jól fogja érezni magát. Szeretettel látunk mindenkit.
3: Így van, köszönöm szépen, és hát akkor én is mindenkinek ajánlom, hogy akkor a hétvégén nézzenek ki a délegyházi napokra. Én pedig köszönöm polgármester úr, hogy itt volt, és velünk kezdte ezt a reggelt.
4: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és csak annyit akarok mondani minden délegyházinak, hogy a következő hét szerdán, tehát egy hét múlva pedig a közmeghallgatáson szeretettel látunk mindenki. 17 óra 30 perckor fog kezdődni az említett közmeghallgatás a Kölcsei Művelődési Házban. Szép napot kívánok mindenkinek!
3: Köszönjük szépen, szép napot kívánunk mi is önnek!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ballag már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
7: Minden, ami vas. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszám, gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: 93.4.
9: Rádió Dabas.

0: Christian Milian, Deep It Low című dala szólt itt az otthon hangján. Egy percünk van még 3:11-ig. Nézzük, mit tudtok ebédelni ma.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
4: 93.4.
0: Szóval a Sári ABC mai ajánlata fokhagyma krémleves krútonnal, az A menü húsgombócok vadasan szarvacska tésztával, a B menü mexikói sült csirkecomb zöldséges jázminrizssel, a napi ajánlat gombával májjal töltött rántott borda zöldséges jázminrizssel vagy négy sajtos csirkeragú rösti burgonyával. A szarvasbangó étteremben pedig ma barack krémleves van eperrel, az A menü japán fűszeres rántott csirkemellfalatok tojásos rizssel és mangós édessavanyú mártogatóssal, a B menü milánói sertésborda sajttal, a vegán menü itáliai töltött paprika bazsalikomos paradicsommártásban parázsburgonyával, a mentes menü grillezett vajhal parázsburgonyával, zöldségekkel és tejszínes parajjal, a desszert pedig somlói galuska. A konyha mai ajánlata pedig kókuszteljes áfonyakrémleves lájmos túróhabbal, az első főétel borzas csirkemell rizssel, friss salátával, a második főétel zöld borsó főzelék fűszeres fasírt golyóval, a konyha ajánlata grillezett csirkemell nyári tészta salátával, a desszert pedig almás pite, én pedig jó étvágyat kívánok az ebédhez.
2: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: Rádiódabas az otthon hangja, és már itt is vagyunk a Live Your Life után. Már itt is van velem Timi is a stúdióban. Szia!
1: Szia, Brigi, köszöntöm a hallgatókat is.
0: És én már megörvendeztettem a hallgatókat ezzel a hírrel, hogy Szlovákiában szeptembertől bevezetik ezt az új szabályt, hogy büntetik azokat a gyalogosokat, akik a gyalogátkelő helyen, a kijelölt gyalogátkelő helyen mobiloznak, görgetgetik a social médiát és a többi. Úgyhogy pénzbírságra lesz büntetve, de hogyha balesetet is okoznak, akkor nagyobb a pénzbírság, meg akkor egyéb
1: szankciók is vele. Én ennek örülök, ez az én személyes véleményem. Rengetegszer találkozom azzal, hogy átengedek valakit, és fel se néz, és én megállok, és igyekszem mindig időbe lassítani, de hát azért van olyan, hogy halljuk, hogy valakit elütnek az ebrán, és nyilván, hogyha ő a telefonját böngészi, akkor nem érzékeli, hogy valóban lassít-e az autó, biztos, hogy elindulhat-e. Szóval én ezt egyébként jó dolognak tartom, vagy hasznos dolognak tartom. Hát oda kell figyelni.
0: Mindenképpen már csak azért is, mert tényleg hogy sok, mint például ha nem nézünk föl, nem figyelünk föl, egy csomó elektromos autót meg se lehet hallani, hogy érkezik. Tehát annyira csöndesen jönnek, hogy még észre se veszed, hogy ott van. Tehát mindenképpen ki kell nézni a telefonod mögül. Meg nem tudom, mindig az jut erről eszembe, hogy én például, ha olvasok valamit, akár könyvet, akár csak egy cikket, vagy bármit így, akkor én olyan szinten ki tudom kapcsolni az agyamat, hogyha beszél hozzám valaki, sem hallom meg, hogy mit mond.
1: Igen, egyébként én azt vettem észre, hogy azok az emberek olyan nagyon bátrak a zebránál, akik amúgy nem vezetnek, és ezt nem tudom, hogy ez vakmerőssége részükről, vagy ennyire megbíznak a sofőrökben, de nem jó, ne tegyék. Szóval mindig nézzenek fel, mert tényleg egy óvatlan pillanat, és megtörténhet a baj. Úgyhogy nekem ez a tapasztalatom, aztán lehet, hogy ez nincs így, de én ezt tapasztalom, hogy ők nem vezetnek, és ők azt gondolják, hogy mi, akik vezetünk, minden körülmények között látjuk őket, figyelünk és megállunk. És ezt tapasztaljuk, hogy sajnos nincs így. Úgyhogy én ezt egyébként egy jó dolognak tartom. Kíváncsi vagyok, hogy mit szólnak a bevezetéshez majd, hogy fog ez náluk így átalakulni.
0: Igen. Egyébként még azon is gondolkodtam, hogy nagyon sokszor látok fiatalokat telefonozni, biciklin, rolleren, de hát, hogy az autósokat büntetik, ha meglátják, hogy te telefont használsz vezetés közben, hogy nem tudom, a biciklisekre milyen szankció vonatkozik, ugye a rolleresekre nagyon kevés szabály van még, meg hát ugye folyamatosan agyalnak ezen, hogy hogyan és mit kéne leszabályozni az e-rollereket, de hát, hogy szerintem az sem jó, hogyha biciklizés vagy rollerezés közben nyomkodjuk a telefont, itt annyira nem. Tehát ott is a rollerrel például én teljesen le vagyok ülve, hogy igazából ezzel a kicsi és egyszerű járművel akkorát lehet esni sokkal nagyobbat, mint mondjuk egy biciklivel. Tehát, hogy olyan szinten össze tudod magad törni vele, hogy ez valami hihetetlen, és hogy elég neki egy icipici kis bukkanó, vagy bármi, amitől így elveszíted az irányítást felette, nem tudom.
1: Igen, és az a baj, hogy tényleg nincsenek exakt szabályok rá, tehát hogy az, hogy most csak sisakkal lehet-e, vagy lehet sisak nélkül is, milyen ruházatban, például, hogyha este a biciklisávba jön fekete ruhában, akkor vajon észreveszem-e, ha kanyarodok még, akkor is, ha kinézek, van-e arra időm, hogy én megálljak, igen, és átengedjem, mert teljesen más, mint egy biciklis, hát egy bicikli is tud úgy menni sokszor, hogy ott is, de a rolleres szerintem lehetetlen kivédeni sokszor. Úgyhogy igen, hát jó lenne, hogyha ezt valahogy így jobban behatárolnák, és akkor mindenki tudná a kreszt, és akkor talán nem lenne ennyi baleset.
0: Igen, egyébként erre visszatérve még van egy kis pár percünk, de hogy a láthatóság mennyire fontos, hogy amíg nem kezdtem el vezetni, én sem értettem a nagy felháborodást, hogy nem lehet látni, mikor a biciklin vannak ezek a fényvisszaverő kis prizmák is, és ugye, hogy nem lehet látni is. Hát az nem elég, tehát tényleg kell valami, egyrészt normális lámpa, másrészt meg tényleg nem árt sötétedés után a mellény magadon, hogy lássanak, mert tényleg nem, tehát az, aki nem vezetett még sötétben, az nem tudja, hogy egy fekete ruhás ember milyen szinten beleolvad a környezetébe, és akkor még akár a zebránál, vagy az útszélén se veszi észre az ember, hogyha akár biciklivel, gyalog, vagy bármivel közlekedik. Tehát konkrétan, mintha láthatatlan lenne, és az utolsó pillanat ból veszi csak észre az ember.
1: Igen, és hát még valami nekem, ami veszőparipám, de szerintem sokan vagyunk így ezzel, amikor a biciklisek a zebrán ugye nem szállnak le, igen, a bicikliről, mert hivatalosan ugye úgy szabadna nekik közlekedni, hogy leszállnak, és akkor úgy jönnek át. Na most hát én nagyon gyakran találkozom azzal, hogy hirtelen hát csak elém kerül egy biciklis, és azzal a sebességgel, amivel ő eddig tette az útját, halad át. Hát ott is szoktam nézni, hogy tök jó lenne, hogyha nekünk autósoknak is nyilván jobban oda kell figyelni dolgokra, de hogyha a biciklisek, rolleresek és minden, sőt, gyalogosok is jobban betartanák, vagy ismernék és betartanák
0: igazából
1: a kreszt.
0: Igazából az ismerés, igen, mert sokan, ugye sok fiatal nem is tanul addig kreszt, amíg el nem megy mondjuk akár egy motor vagy segédkerékpár, vagy segédmotoros kerékpárra levizsgázni 10 évesen, vagy az autóra. Tehát, hogy addig nem feltétlenül tanulják ezt a kreszt, és szerintem ez mindenkinek. Meg van egy olyan korosztály, aki meg már nem tanulta, vagy ő már nem vezetett sosem. Szóval nem árt például szerintem a bicikliseknek is egy, nem is kell vizsga, de legalább az, hogy tanuljanak kreszt. Ez igen, tök jó lenne. Na, én köszönöm szépen a figyelmet így ma délelőtt mindenkitől. Át is adom a szót mindjárt Timinek teljes mértékig, de most még egy kis reklám, meg még közlekedünk egyet, és aztán holnap reggel folytatjuk, holnap reggel találkozunk. Sziasztok!
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám!
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van! Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: És már mondom is, mi a helyzet az utakon. A műszaki hibás kamion akadályozza továbbra is a forgalmat az M0-ás autóúton a déli szektorban, az M5-ös autópálya felé. A 6-os főút csomópontja előtt a 14-es kilométernél kell útszűkületre számítani a lassító sávon. Az M1-es autópályán Budapest felé vezető oldalon Szárliget és az M0-ás autóúti csomópont a 65-ös és a 18-as kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás, lassulás alakult ki a külső sávban, a terelés kezdete előtt szintén erős a forgalom, Tata és Tatabánya között arra szólnak, sokszor megállnak a járművek, vezessetek óvatosan, jó utat, balesetmentes közlekedést.
2: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
7: 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását.
8: Nachrichten,
9: Novel,
8: Noticias,
9: Novinky,
8: News,
9: magyarul és érthetően
8: hírek.
7: A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül két fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt, így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, míg a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungaszt csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a Magyarországos Medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medveészlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol ságokat is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
9: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 2026. június 17-e szerda van. A mai nap az Alidák és a Laurák ünnepelnek. Őket és persze a születésnaposokat is köszöntjük. 5 perccel múlt 11 óra, úgyhogy most belekezdünk a mai délibába. Én Zoltán Timi vagyok, és este 6-ig hozom nektek szokásosan a legjobb zenéket. Először itt a délibában, majd aztán 3 órától a hangárban is. Töltsétek velem ezt a délutánt.
9: A 70-es,
4: a 80-as,
9: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
4: 93.4 Rádió Dabas,
9: az otthon hangja.
10: So we are in, yes. I just wanna swim in you.
4: 93.4
9: Rádió

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Szeptembertől indul a szabadszedéses étkeztetés az újhartyáni iskolában. Megkezdték a munkát az országgyűlési képviselők. Jöhet pár gomoly felhő, de a napsütés dominál.
10: Hírmondó.
11: Rólunk szól.
10: Régiónk hírei.
11: Első kézből.
10: Első kézből.
9: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Újhartyánban szeptembertől korszerűbb szabadszedéses iskolai étkeztetés indul az iskolában. Az új rendszerben a diákok leves mellett kétféle főétel közül választhatnak majd, így a tervek szerint rugalmasabb és a gyerekek igényeihez jobban igazodó étkezési forma valósul meg. A fejlesztés célja az ételpazarlás csökkentése, a kiszolgálás gyorsítása, valamint egy kulturáltabb, rendezettebb étkezési környezet kialakítása. Az új menürendszer bevezetésével az önkormányzat szerint az iskolai étkeztetés mindennapi minősége is jelentősen javulhat. Újhartyán város önkormányzata aktívan részt vesz a rendszer kialakításában. A szakmai egyeztetések, a dietetikusi felmérések és az előkészítő munkák költségeinek biztosításával. A tervezés során több olyan intézmény tapasztalatait is figyelembe veszik, ahol már sikeresen működik a szabadszedéses étkeztetés. A technikai feltételek megteremtéséhez a Német Nemzetiségi Önkormányzat is hozzájárul. Sikeres pályázatuknak köszönhetően 10 millió forint támogatásból valósul meg az iskolai étkező energetikai korszerűsítése és átalakítása. A munkálatok a nyári szünetben zajlanak, így az új étkeztetési rendszer várhatóan szeptember 1-én indulhat el, mondta Surman Csaba polgármester.
12: Igen, egy teljesen korszerű étkezési rendszert szeretnénk kialakítani. Ugye ez érinti egyben azt, hogy egy teljesen új receptúra, új étlappal fogunk szeptembertől indulni, de talán még inkább érdekes az, hogy egy szabadszedéses rendszer fog kialakulni az iskolába. Ez azt jelenti, hogy egy leves, két főétel, két köret, minél több zöldség, minél több egészséges étel. Természetesen szerencsés helyzetben vagyunk, mert az iskola nyert 10 millió forintot az étkezőnek az átalakítására, amire most már nagyon ráfér, hozzáteszem, ez az átalakítás, és alapvetően persze nehéz lesz majd az első pár hónap, de ugye ennek a rendszernek az a lényeg, hogy a tanulók maguk választhatják meg az ételt, meg azt, hogy abból mekkora mennyiséget tesznek a tányérjukra. Természetesen sorba állhatnak újra, tehát nem az van, hogy az egyszer kiszedett mennyiséget fogyaszthatja csak el, de biztosan hosszabb távon így csökken az ételpazarlás.
9: Megkezdte választókerületi munkáját dr. Bilisit Zita országgyűlési képviselő. A politikus az elmúlt időszakban részt vett a ráckevei éves közmeghallgatáson, ahol bemutatkozott a helyi lakosoknak és tájékozódott a települést érintő legfontosabb kérdésekről. Tájékoztatása szerint a több mint 120 éves ráckevei városháza állapota aggodalomra ad okot, ugyanakkor pozitív fejleményként értékelte a Kék Duna parti, vagyis a Kagylós strandon zajló beruházásokkal kapcsolatos tájékoztatást. Kiskunlacházán egyeztetett a ráckevei járás, valamint részben a Sziget-Szentmiklósi járás polgármestereivel. A találkozón a térség fejlesztését érintő kérdések kerültek napirendre, különös tekintettel a környezetvédelemre. A résztvevők a levegő és talajvédelem, valamint a kavics és sóder kitermelés szabályozásának fontosságát hangsúlyozták. Szó esett a közlekedési problémákról is. Dr. Bilisit Zita szerint a Csepel-sziget közlekedési nehézségeinek kezelése hosszú távú feladat, amely csak az érintett települések és döntéshozók együttműködésével valósulhat meg.
10: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
8: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
10: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
8: www.radiodabas.hu-ra.
1: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Budi Nagyközség önkormányzata tájékoztatott arról, hogy átadásra került a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és az AMI megújult rekordtáns sportpályája. A beruházás az Aktív Magyarország program keretében nyert támogatásból és Budi Nagyközség önkormányzatának támogatásából valósult meg. Az országos iskolai sportpálya felújítási program 2026 tárgyú pályázati forrásból rekordtán burkolatos sportpályák kialakítása Budi Nagyközségben. Az átadó ünnepségen jelen voltak az Aktív Magyarország képviselői és a kivitelező képviselői is. Projekt keretében a meglévő szilárd burkolatú sportpálya két rétegű, öntött gumiburkolatot kapott. A munkátok során a felületjavítása, a vízelvezetés biztosítása és a rétegrend újjáépítése történt. Az általános iskola számára a rekordtempája kiemelten fontos és mindennapi mozgás biztosítása érdekében. A multifunkcionális pálya többféle sportolása alkalmas, felfestése és több sportágnak megfelelő. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
9: Ma a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 25 és 30 fok között tetőzik. Köszönöm a figyelmet!
13: Társadalmi célú reklám következik.
14: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
15: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
13: Társadalmi célú reklámot hallottak.
8: Reklám.
10: Reklám.
16: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írj a marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: 93.4 Rádió Dabas. A hírek után folytatjuk is a mai déli bábunkat, de most megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az élőkép szerint erős a forgalom az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a Budapest felé vezető oldalon, és Lajos Mizsén is torlódásra kell számítani a Dózsa-György úton. Vezessetek óvatosan!
1: Nem szeretnék kisajátítani 1956 történetét, mondta a miniszterelnök. Súlyosításért fellebeztek a karate edző büntető ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni sajátunká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók, de nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen ez a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai volt. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 89. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban való üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt vesztették el az értelmiséget. Példának Barack Obama és Donald Trump volt, illetve jelenlegi amerikai elnök kampány szlogeneit hozta rámutatva, hogy azok nagyon egyszerűek voltak, mégis jól megragadták a lényeget. Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van, fogalmazott Orbán Viktor. Súlyosításért fellebbezett az elsőfokú ítélettel szemben a szolnoki járási ügyészség annak a karate edzőnek a büntető ügyében, aki 2024 nyarán egy 7 éves gyermeket bántalmazott a szolnoki kalandparkban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség. A férfi felrúgta a kisfiút, aki a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy 20 cm-re a futópályába ütötte. A bíróság első fokon egy év végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre, és 400 000 forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, valamint 5 évre eltiltotta minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen a karate oktatásától, edzésétől, bemutatóktól és versenyzéstől, írták. Az ítélettel szemben az ügyészség fellebezést nyújtott be súlyosításért. A hit, a remény és a szeretet segíthet megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Fejtette ki 14. Leó pápa kedden a 10. klímakonferenciának küldött videóüzenetében. Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta az évenként megrendezett bécsi klímatalálkozásnak szóló üzenetében a pápa. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 2 perc elmúlt dél, úgyhogy robogunk is tovább a déli báb második órájával, amiben hozom nektek például a Soulwave-et, és itt lesz velünk Jason Derulo is, de hamarosan azt is kiderítjük, hogy kinek mit tartogatnak már a csillagok.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas
2: az otthon hangja.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Egy dal mindig mást mond.
2: Akárhányszor is hallod.
1: Örökké változatosan.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Derulo.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
2: www.radiodabas.hu

0: értünk egyet mindenben,
1: de a zene közös nevező lehet.
0: Válaszd a legjobb dalokat!
1: Rádió Tabas,
0: az otthon hangja.
2: You ready, B? Let's go again.

0: tart még. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategória társakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Méli

0: melodii Snob.
1: Rádió Dabas 93.4.
0: Az otthon.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Ahogy az óra elején ígértem, hozom nektek a csillagok mai üzeneteit. Kosok, ma érdemes előbb körbenézni és csak utána elindulni teljes lendülettel. Egy apró részlet most megváltoztathatja, merre érdemes tovább menni. Kedves bikák, ma jól jöhet, ha egy kicsit engedtek a megszokott menetrendből. Nem minden váratlan változás bosszúság, sőt, néha éppen attól lesz könnyebb a nap. Ikrek, ma valaki olyasmit mondhat, amin először csak nevettek, később viszont elgondolkodtak rajta. Figyeljetek a félmondatokra, mert most azokban lehet a lényeg. Rákjegyűek, ma egy régi érzés vagy emlék újra előkerülhet, de már nem biztos, hogy ugyanúgy hat rátok, mint korábban. Jó jel, ha észreveszitek, mennyit változtatok. Oroszlánok, ma nem a nagy gesztusok, hanem az apró figyelmességek hozhatják meg a legjobb visszajelzést. Valaki értékelni fogja, hogy észrevesztek valamit, amit mások nem. Kedves szüzek, ma végre lehet időtök rendet tenni egy olyan ügyben, ami már napok óta ott motoszkál a fejetekben. Nem kell tökéletesre csiszolni, elég, ha csak elindítjátok. Mérlegek, ma egy beszélgetésben fontos lehet, hogy ne csak kedvesek, hanem egyértelműek is legyetek. A félreértések most nem rossz indulatból, inkább bizonytalanságból születhetnek. Skorpiók, ma érdemes kicsit óvatosabban bánni a hallgatással. Ami nektek természetes visszavonulás, azt más könnyen távolságtartásnak érezheti. Nyilasok, ma egy praktikus döntés több szabadságot adhat, mint gondolnátok. Néha nem a spontaneitás visz előre, hanem az, ha időben lezártok valamit. Kedves bakok, ma jól alakulhat egy munkahelyi vagy pénzügyi apróság, ha nem halogatjátok azt tovább. Egy rövid telefon, üzenet vagy egyeztetés most sok későbbi kört megspórolhat nektek. Vízöntők, ma különösen jól működhet nálatok az, ha nem magyaráztok túl mindent. Egy egyszerű, tiszta mondat most erősebb lehet, mint egy hosszú érvelés. Végezetül pedig kedves halak, ma egy kedves gesztus vagy váratlan figyelmesség feldobhatja a hangulatotokat. Engedjétek meg magatoknak, hogy ne csak adjatok, hanem elfogadjatok is.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Willserker.
0: Willserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban.
4: Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: az ország szívében együtt a legjobbakkal.
1: A 80-as,
0: a 90-es évek slágereivel
1: és a mai kedvencekkel.

0: 93.4 Rádió Dabas, már is folytatjuk a déli bábot, de előtte közlekedünk kicsit. Továbbra is erős a forgalom az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a Budapest felé vezető oldalon sávzárás miatt. Kb. 8 perc menetidő növekedéssel kell számolnotok, ha arra jártok, valamint Lajos Mizsén is lassú a haladás a Dózsa-György úton.
1: A héten olcsóbb lehet a kutakon a védett árnál a benzin és a gázolaj. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolta a főpolgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán kedden. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány idén március 10-ei hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A mértékadó holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint 70 fillér, a gázolajé pedig 663 forint 40 fillér volt. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolja a főpolgármester, közölte, hogy az ügyben az igazságügyi miniszterhez és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez fordult. Karácsony Gergely kedden Facebook oldalán azt írta, a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása, átláthatóvá tétele fontos előrelépés, érdemben járulhat hozzá a korrupcióval szembeni fellépéshez. Röhelyes, hogy ma sokkal lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármester és az önkormányzati képviselőkre, fogalmazott. A kormányjavaslata szerencsére mindkettőt érdemben szigorítja, mutatott rá a főpolgármester. Ugyanakkor közölte azt is, véleménye szerint nem eléggé, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez. Radikális csökkenést hozott az integritás hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszer csomagbeszerzéseinél, közölte a hatóság. A vizsgálat nyomán megfogalmazott gyanú szerint a főigazgatóság korábban csak nem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket, így az elmúlt években kétszer annyi támogatást tűnhetett el korrupciós csatornákon, mint amennyit a mostani támogatási körben a rászorulók megsegítésére fordítanak. A közleményben kifejtették, 1 kg kristálycukor a főigazgatóság beszerzésében egy uniós finanszírozású program keretében 2017-ben nettó 756 forintba került. 2026-ban, 9 évvel később jelentős élelmiszeripari infláció és az integritás hatóság ellenőrzése után ugyanezt 269 forintból tudták kihozni. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását az egyik hazai multi magyarországi logisztikai központjaiba. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet, mondta Slankovics Zita, a vállalat igazgatóságának elnöke az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és az Áruházlánc keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: 93.4 Rádió Dabas, 2 perc múlt 13 óra, és folytatjuk is tovább a déli bábot. Mivel itt a nyár, a kirándulás és a strandolás ideje, a mai tudás mozsákban annak járunk majd utána, hogy milyen hatékony védekezési módszerek vannak a kullancsok ellen. Tartsatok velünk ebben az órában is, itt az otthon hangján.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

Lady Gaga és a Bad Romance után Ricky Martinnal megyünk tovább, aki egyébként július 6-án látogat el hozzánk, ugyanis a Budapest Arénában tart koncertet a magyar rajongóknak. Érkezem most tőle a She Bangs, itt az Otthon hangján.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Társadalmi célú reklám következik.
6: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
7: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Reklám.
8: Reklám.
9: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót.
10: Kérd egyedi ajánlatainkat, írja a marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: tudósi legendák,
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Pincs lágere után kicsit tudományosabb vizekre elvezünk, megnézzük, hogyan védekezhetünk a kullancsok ellen a leghatékonyabban. Itt a nyár, vele együtt pedig a kirándulások, erdei séták, szabadtéri programok és persze a nyári táborok időszaka is. Ilyenkor nem csak a naptejre és a kulacsra érdemes gondolni, hanem bizony a kullancsokra is, mert ezek az apró vérszívók komoly betegségeket terjeszthetnek. Egy kullancscsípés következménye lehet fejfájás, magasláz, de akár maradandó károsodás is, ezért nagyon fontos a megelőzés. Az első és egyik legfontosabb tanács, hogy lehetőleg kerüljük a magas füvet és az útmenti sűrű növényzetet. Régebben sokan úgy gondolták, hogy a kullancsok főként a fákról esnek ránk, ma már viszont tudjuk, hogy inkább a fűszálakon, bokrokon, aljnövényzetben várakoznak, és onnan kapaszkodnak fel az emberre. A ruházat is sokat számít. Kiránduláshoz érdemes hosszújú felsőt, hosszú nadrágot és zárt cipőt választani. A világos színű ruha különösen praktikus, mert azon hamarabb észrevesszük a kullancsot, mielőtt még megcsípne minket. Ha sűrűbb növényzetben járunk, jó ötlet a nadrág szárát betűrni az okniba. Lehet, hogy nem ez lesz a nyár legdivatosabb pillanata, de kullancs fronton kifejezetten hasznos megoldás. A kullancsriasztó szerekről sem érdemes megfeledkezni. Ezekből többféle kapható, és fontos tudni, hogy sok készítmény csak néhány órán át nyújt védelmet, ezért hosszabb kirándulás vagy tábori program esetén időnként újra kell használni őket. Aki pedig óckodik az erősebb vegyszerektől, választhat természetes alapanyagú készítményeket is. És végül, minden szabadtéri program után vizsgáljuk át magunkat, illetve a gyerekeket is. Különösen a hajlatokat, a nyakat, a hónaljat, a térthajlatot, a fejbőrt és az intim területeket érdemes ellenőrizni, mert a kullancsok a vékonyabb, melegebb bőrfelületeket kedvelik. 100%-os védelem sajnos nincs, de egy kis odafigyeléssel sok kellemetlenséget megelőzhetünk. Aha, aha.

0: 93.4 Rádió Dabas. 2 perc múlva 14 óra is folytatjuk is a délutánt, most viszont ránézünk az utakra friss infókért. Az élőkép szerint továbbra is erős a forgalom az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a Budapest felé vezető oldalon és Ócsán is a Kis János utcában.
1: Harminc napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül két fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt, így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, még a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a Magyarországos Medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medve észlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 2 perccel múlt 14 óra, úgyhogy a déli báb 4. órájával folytatjuk a mai délutánt. A jó zenék mellett hamarosan hozok nektek közérdekű infókat, Ági érkezik a vétel között friss híreivel, Krisztián pedig majd a sporthírekkel. Tartsatok velünk a továbbiakban is.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Az Árpád Múzeum soron következő időszaki kiállítása a tengerek úszó erődjeinek, az acéltestű hadihajók világába viszi el a látogatókat. Nemes András Bence kartonpapírból készített, méretarányos modelljeiből összeállított tárlatát 2026. június 18-ától, tehát holnaptól tekinthetitek meg a Kevek galériában. A kiállítás megnyitója holnap délután 5 órakor kezdődik, és a tárlat egészen augusztus 2-áig lesz látogatható. Helyszíne pedig Ráckeve, Kossuth Lajos utca 49. Valamint június 27-én délután 3:30-tól a 20. jubileumi László napi vigasságok keretében a gyermeknéptáncé lesz a főszerep a Kiskunlacházi Munkácsi téri pihenőparkban. Színpadra lépnek a Tuli tánc csoport tagjai is. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az eseményre.
0: A Rádió Dabas.

0: ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Hey everyone, this is Fela Grand, and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Az óvoda udvar helyreállítása van még hátra az óvoda projektből Hernádon. Gólyavédelmi munkák kezdődnek Pirisen, elhagyja a 30 fokot a hőmérséklet.
7: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Az óvoda udvar helyreállítása van még hátra az óvoda projektből Hernádon. Az intézmény bővítése jelentősen elhúzódott, így csak szeptemberben lesz teljes a készültségi állapot, ugyanis addigra nyeri el végső formáját az óvodaudvar is. Áprilisban volt a kibővített épület átadása, amelyet azóta már belaktak a gyerekek. Minden óvodai csoport beköltözött az épületbe, így a település különböző intézményeiben vendégeskedő csoportok egymásra találhatnak. Zsírosné dr. Palaga Mária polgármestert hallják.
8: Április 10-e óta használjuk ezt a szép, megbővített, mondhatom, hogy új létesítményünket, hiszen a régi részeket is felújítottuk egy kicsit, úgyhogy az egész óvoda csillog-villog. Az építkezés nagy volumenű volt, és ezért az udvarnak egy jelentős részét is igénybe vette, ami azzal járt, hogy ott a fel kellett szednünk a játékokat, amik ott voltak, illetve hát a fű az totálisan elpusztult, ezért az előttünk álló feladat az óvodaudvar helyreállítása, a legnagyobb feladat az óvodaudvar helyreállítása, ami egy öntözőrendszer telepítéssel és egy jelentős füvesítéssel jár. A játékokat már visszaraktuk a mindegyiket a helyére, de természetesen használni majd csak akkor lehet, hogyha a homoksivatagot eltüntettük erről a részről. Én úgy gondolom, és ez biztosnak is tekinthető, hogy a szeptemberi óvoda kezdésre fog minden teljesen a helyére kerülni.
6: Pirisen gólyavédelmi célú munkálatok kezdődnek június 22-én az Abasámuel utca 12-es számnál és a Toldi utca sarkán található gólyafészek közelében. Az önkormányzat kezdeményezésére az áramszolgáltató olyan fejlesztéseket végez, amelyek csökkentik az elektromos hálózat jelentette veszélyt, különösen a kirepülés előtt álló gólyafiókák számára. A tervek szerint a trafóoszlop védőburkolatot kap, valamint egy úgynevezett gólyavédőbástyát is kialakítanak a feszítő kereszttartón. A munkálatok biztonságos elvégzéséhez az elektromos hálózat ideiglenes feszültségmentesítése szükséges. A kivitelezés várhatóan június 22-én reggel 7 és délután 3 óra között zajlik, és előreláthatólag 841 fogyasztót érint majd. A beruházás célja, hogy biztonságosabb környezetet teremtsen a településen fészkelő gólyák számára. A természetvédelmi szakemberek szerint az elektromos hálózat továbbra is az egyik legjelentősebb veszélyforrás a fehér gólyák számára. Magyarországon évente több száz madár pusztul el áramütés vagy vezetékkel történő ütközés következtében, és az áldozatok között sok a fiatal, első repülésére készülő gólya. Éppen ezért kiemelten fontosak azok a hálózatvédelmi beruházások, amelyek csökkentik a balesetek kockázatát és hozzájárulnak a védett madarak megóvásához.
7: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sportíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Monohol Tehetségközpont a Gyáli BKS-el labdarúgó szakembereit látták vendégül egy szakmai program keretében. A látogatás során megtekintették U13-as csapatuk edzését, majd közösen értékelték a látottakat, tapasztalatukat cseréltek és szakmai kérdésekről beszélgettek. Az eseményt megelőzően az egyesület szakemberei látogattak el gyárra, ahol utánpótlás edzéseket tekintettek meg, majd egy edzői értekezlet keretében bemutatták képzési módszerüket és módszertanukat. Örömmel fogadták Kertész Mátyást, a Gyáli BKS szakosztály vezetőjének megkeresését. Nagyra értékelték a klub nyitottságát, illetve az együttműködés iránti elkötelezettséget. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
6: Holnap általában napos időre van kilátás, csak kevés helyen lehet erőteljesebb a gomoly felhő képződés, amelyből néhány zápor, zivatar kipattanhat. Többnyire mérsékelt marad az északias szél. Hajnalban 10-18, délután 27-32 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
5: Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
10: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Reklám.
7: Reklám.
0: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írja marketing@radiodabas.hu e-mail címre.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Cause there's no stress. I know it's not enough for crime. Something special in my mind.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay. Just take it easy. Cause there's no stress.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
6: 93.4 Rádió Dabas. Elérkeztünk a mai déli bábunk végéhez, de a hírek után folytatjuk is a délutánt a Hangárral. Az élőkép szerint erős a forgalom mindkét irányban Dunaharaszti főútján és Monoron is az Ady Endre utcában.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
7: Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka a Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik.
8: Nachrichten,
9: Novel,
8: Noticias,
9: Novinky,
8: News,
9: magyarul és érthetően
8: hírek.
7: A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósságokhoz, spirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszerszintű visszaélések gyanújához. Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerenderi Iva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőrfőkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előre mozdítása szempontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak, nagyobb számban az északkeleti, keleti harmadban. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
9: Rádió Davas, az otthon hangja.
6: 93.4 Rádió Dabas. 3 perccel múlt 15 óra, úgyhogy ezzel el is érkeztünk a hangárunk első órájához. Itt lesz velünk többek között Elton John és a Valmár is, de most indítsuk az órát a Fall of the Flow-val. Érkezik a holnap küszöbén itt az otthon hangján.
9: A 70-es,
2: a 80-as,
9: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az éter.
2: 93.4 Rádió Dabas,
9: az otthon hang.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

élet. Van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másért a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: 93.4 Rádió Dabas, egy rövid kis közérdekű infó, ugyanis az imént találtak egy Erste bankkártyát a főtér közelében, nálunk itt a szerkesztőségben átvehető ma este 6-ig vagy a holnapi nap folyamán.
1: Az élet döntések sorozata.
2: Most a 93.4-et hallgatod.
1: Ez jó döntés volt.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
10: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
8: Társadalmi célú reklámot hallottak.
7: Reklám.
11: Reklám.
0: Válasz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írja marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.

Június 17-e van, ezzel együtt pedig a sivatagosodás és az aszály elleni küzdelem világnapja is. A Földön jelenleg több mint 100 millió ember él olyan térségekben, ahol korlátozott az ivóvízhez való hozzáférés és a vízhiány egyre súlyosabb problémát jelent. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a vízkészlet védelmére és a fenntartható megoldások fontosságára. És hát ahogy tapasztaljuk például a tavaink állapotából, sajnos Magyarországot is érinti a változó klíma. Egyre gyakoriabbak a száraz időszakok, a hőhullámok és a szélsőséges csapadékesemények is. A megoldás elég összetett, a szakemberek szerint kulcsfontosságú a korszerű vízgazdálkodás, vagyis a többlet víz visszatartása és tárolása az aszályos időszakokra. Emellett a káros anyag kibocsátás csökkentése és a környezettudatos életmód is hozzájárulhat ahhoz, hogy mérsékeljük a kedvezőtlen folyamatokat. Szóval ne feledjük, a víz érték, ezért a tudatos víz és energiahasználattal mindannyian hozzájárulhatunk környezetünk védelméhez.

0: 93.4 Rádió Dabas. A hírek után megyünk is tovább a mai hangárral, de most előtte kinézünk még az utakra. Az élőkép szerint erős a forgalom az M0-áson Gyál térségében, Vecsés irányában kb. 6 perc menetidő növekedéssel kell számolni, illetve lassú a közlekedés Monoron is az Ady Endre utcában.
1: Nem szeretnék kisajátítani 1956 történetét, mondta a miniszterelnök. Súlyosításért fellebeztek a karate edző büntető ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni sajátunká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók, de nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen ez a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 89. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban való üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt vesztették el az értelmiséget. Példának Barack Obama és Donald Trump volt, illetve jelenlegi amerikai elnök kampány szlogeneit hozta rámutatva, hogy azok nagyon egyszerűek voltak, mégis jól megragadták a lényeget. Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van, fogalmazott Orbán Viktor. Súlyosításért fellebbezett az elsőfokú ítélettel szemben a szolnoki járási ügyészség annak a karate edzőnek a büntető ügyében, aki 2024 nyarán egy 7 éves gyermeket bántalmazott a szolnoki kalandparkban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség. A férfi felrúgta a kisfiút, aki a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy 20 cm-re a futópályába ütötte. A bíróság első fokon egy év végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre, és 400 000 forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, valamint 5 évre eltiltotta minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen a karate oktatásától, edzésétől, bemutatóktól és versenyzéstől, írták. Az ítélettel szemben az ügyészség fellebezést nyújtott be súlyosításért. A hit, a remény és a szeretet segíthet megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Fejtette ki 14. Leó pápa kedden a 10. klímakonferenciának küldött videóüzenetében. Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta az évenként megrendezett bécsi klímatalálkozásnak szóló üzenetében a pápa. Holnap komoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 2 perccel múlt 16 óra, úgyhogy megyünk is tovább a hangár második órájával. Hatalmas kánikulát jósolnak a hétvégére, úgyhogy a mai ételízesítőbe egy kekszjékrém recepttel érkezem majd, ami kicsit talán segíthet átvészelni ezt a nagy meleget. Úgyhogy maradjatok velünk ebben az órában is.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

Ezen a vasárnapon, azaz június 21-én az édesapákat ünnepeljük, hiszen június 3. vasárnapja az apák napja. Az ünnep eredete egyébként az Egyesült Államokban nyúlik vissza, ugyanis 1910-ben kezdeményezte egy Sonora Smart Dad nevű nő, aki itt szeretett volna tisztelegni édesapja előtt, aki egyedül nevelte fel 6 gyermekét. Az apák napja mára a világ számos országában elterjedt, és jó alkalom arra, hogy köszönetet mondjunk az édesapáknak, nagypapáknak és mindazoknak, akik gondoskodásukkal, szeretetükkel fontos szerepet töltenek be életünkbe. Úgyhogy a következő számot küldjük együtt nekik, érkezik Roy és Ádám, és az otthon itt van.

0: is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ínycsiklandó vacsora tippek.
1: Ételízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: Ahogy az óra elején ígértem, a közelgő kánikulára való tekintettel ma egy igazán hűsítő receptet hoztam nektek, ami nem más, mint a gyümölcsös keksjékrém. Szükségetek lesz hozzá 25 dekagram mascarpone-ra, 2 csomag vaníliás pudingporra, 1 deci tejre, 3 deci habtejszínre, 10 dekagram álfonyára és eperre, valamint 10 dekagram fehér csokira is. Először is a mascarpone-t elkeverjük a vaníliás pudingporral és a tejjel. A habtejszínt keményre verjük és hozzákeverjük a krémhez. Ha ezzel megvagyunk, a sütőforma aljára kekszet teszünk, rákenjük a krém egy részét, megszórjuk az álfonyával és az eperrel, erre újból rétegezzük a kekszet, a krémet, a gyümölcsöt, majd még egy réteget készítünk. A tetejére krém és gyümölcs kerül, majd minimum 4-5 órára a fagyasztóba tesszük. Végezetül pedig a fehér csokoládét vízgőz felett, vagy akár a mikróban megolvasztjuk, és ezzel meglocsoljuk a keksjékrémet, mielőtt felvágjuk. Jó étvágyat és jó hűsülést kívánunk hozzá!
1: Ételízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: 93.4 Rádió Dabas, már is folytatjuk a hangár, de előtte közlekedünk kicsit. Az Útinform arról tájékoztat, hogy az M0-es autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé, a Csömör csomópont után több jármű összeütközött, a 64-es kilométernél a belső sávot lezárták. A gyorsan kialakuló torlódás már most közel 5 kilométeres.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: A héten olcsóbb lehet a kutakon a védett árnál a benzin és a gázolaj. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolta a főpolgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
4: magyarul és érthetően hírek.
2: A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán kedden. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány idén március 10-ei hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A mértékadó holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint 70 fillér, a gázolajé pedig 663 forint 40 fillér volt. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolja a főpolgármester, közölte, hogy az ügyben az igazságügyi miniszterhez és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez fordult. Karácsony Gergely kedden Facebook oldalán azt írta, a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása, átláthatóvá tétele fontos előrelépés, érdemben járulhat hozzá a korrupcióval szembeni fellépéshez. Röhelyes, hogy ma sokkal lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármester és az önkormányzati képviselőkre, fogalmazott. A kormány javaslata szerencsére mindkettőt érdemben szigorítja, mutatott rá a főpolgármester. Ugyanakkor közölte azt is, véleménye szerint nem eléggé, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez. Radikális csökkenést hozott az integritás hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomag beszerzéseinél, közölte a hatóság. A vizsgálat nyomán megfogalmazott gyanú szerint a főigazgatóság korábban csak nem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket, így az elmúlt években kétszer annyi támogatást tűnhetett el korrupciós csatornákon, mint amennyit a mostani támogatási körben a rászorulók megsegítésére fordítanak. A közleményben kifejtették, 1 kg kristálycukor a főigazgatóság beszerzésében egy uniós finanszírozású program keretében 2017-ben nettó 756 forintba került. 2026-ban, 9 évvel később jelentős élelmiszeripari infláció és az integritás hatóság ellenőrzése után ugyanezt 269 forintból tudták kihozni. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását az egyik hazai multi magyarországi logisztikai központjaiba. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet, mondta Szlankovics Zita, a vállalat igazgatóságának elnöke, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és az Áruházlánc keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Holnap gomoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 3 perc múlt 17 óra, úgyhogy be is fordulunk a mai hangár harmadik órájába. Ma már többször szóba került, hogy kánikulát jósolnak a következő napokra, különösen hétvégére, úgyhogy megpróbáltam ennek megfelelő programajánlókat hozni nektek a mai kultúrkálóba. Tartsatok velem ebben az órában is.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.

0: Kultúrkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Újra itt a múzeumok éjszakája, amire a Szépművészeti Múzeum előadásokkal, jazzszalonokkal, kamarakoncerttel is készül. Sokszínű, állandó és időszaki kiállításaik meg annyi élményt kínálnak az est során. Az évezredeket felülelő tárlatok és lenyűgöző csarnokok mellett két időszaki kiállítás is megtekinthető. A Vazarelli 120, ide szükséges regisztrálni előzetesen, és az Apokalipszis, azaz bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig grafikai kiállítás. Az éjszakán koncertek, művészeti előadások és közösségi legózás is várja a látogatókat. A barokk csarnokban Vazarelli képeket állít össze a Legó és a Teker csoport, ugyanígy gyerekek és felnőttek építhetik meg saját Legó műalkotásaikat. A programok június 20-án délután 4 órakor kezdődnek és egészen éjfélig tartanak.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Majka a Budapest Park 2012-es megnyitása óta minden szezonban fellépett. 2026. június 20-án immár a 23. koncertjét fogja ott adni. A turné egyik kiemelt helyszíne lesz ez, ráadásul egy exkluzív koncert, hiszen a park befogadó képességének 80%-áig értékesítik a belépőket. Ahogy a rajongók megszokhatták, Majka és a stábja újra különleges és innovatív látványvilággal készül. A legnagyobb nyári szabadtéri helyszínen természetesen elhangoznak majd a legnagyobb slágerek, a bele Halók, a Mindenki táncol és a Füttyös mellett a rádiós toplistákat vezető Visszapillantó is. A koncert június 20-án este 4:49-kor kezdődik a Budapest Parkban, és akkor kettcsinálóként vele folytatjuk a délutánt, az imént említett Mindenki táncol érkezik itt az Otthon hangján.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A legendás német rockbanda, a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Most pedig ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így június 20-án megrengetik az MVM Dómot is az időtlen slágereikkel. A koncert június 20-án este 7-kor kezdődik az MVM Dómban, és akkor folytassuk is velük a hangárt, érkezik a Scorpions és a Wind of Change. Thank you.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüvegkínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Az óvoda udvar helyreállítása van még hátra az óvoda projektből Hernádon. Gólyavédelmi munkák kezdődnek Pirisen. Elhagyja a 30 fokot a hőmérséklet.
6: Hírmondó.
7: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
7: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Az óvoda udvar helyreállítása van még hátra az óvoda projektből Hernádon. Az intézmény bővítése jelentősen elhúzódott, így csak szeptemberben lesz teljes a készültségi állapot, ugyanis addigra nyeri el végső formáját az óvoda udvar is. Áprilisban volt a kibővített épület átadása, amelyet azóta már belaktak a gyerekek. Minden óvodai csoport beköltözött az épületbe, így a település különböző intézményeiben vendégeskedő csoportok egymásra találhatnak. Zsírosné dr. Palaga Mária polgármestert hallják.
8: Április 10-e óta használjuk ezt a szép, megbővített, mondhatom, hogy új létesítményünket, hiszen a régi részeket is felújítottuk egy kicsit, úgyhogy az egész óvoda csillog-villog. Az építkezés nagy volumenű volt, és ezért az udvarnak egy jelentős részét is igénybe vette, ami azzal járt, hogy ott a fel kellett szednünk a játékokat, amik ott voltak, illetve hát a fű az totálisan elpusztult, ezért az előttünk álló feladat az óvodaudvar helyreállítása, a legnagyobb feladat az óvodaudvar helyreállítása, ami egy öntözőrendszer telepítéssel és egy jelentős füvesítéssel jár. A játékokat már visszaraktuk a mindegyiket a helyére, de természetesen használni majd csak akkor lehet, hogyha a homoksivatagot eltüntettük erről a részről. Én úgy gondolom, és ez biztosnak is tekinthető, hogy a szeptemberi óvoda kezdésre fog minden teljesen a helyére kerülni.
5: Pirisen gólyavédelmi célú munkálatok kezdődnek június 22-én az Abasámuel utca 12-es számnál és a Toldi utca sarkán található gólyafészek közelében. Az önkormányzat kezdeményezésére az áramszolgáltató olyan fejlesztéseket végez, amelyek csökkentik az elektromos hálózat jelentette veszélyt, különösen a kirepülés előtt álló gólyafiókák számára. A tervek szerint a trafóoszlop védőburkolatot kap, valamint egy úgynevezett gólyavédőbástyát is kialakítanak a feszítő kereszttartón. A munkálatok biztonságos elvégzéséhez az elektromos hálózat ideiglenes feszültségmentesítése szükséges. A kivitelezés várhatóan június 22-én reggel 7 és délután 3 óra között zajlik, és előreláthatólag 841 fogyasztót érint majd. A beruházás célja, hogy biztonságosabb környezetet teremtsen a településen fészkelő gólyák számára. A természetvédelmi szakemberek szerint az elektromos hálózat továbbra is az egyik legjelentősebb veszélyforrás a fehér gólyák számára. Magyarországon évente több száz madár pusztul el áramütés vagy vezetékkel történő ütközés következtében, és az áldozatok között sok a fiatal, első repülésére készülő gólya. Éppen ezért kiemelten fontosak azok a hálózatvédelmi beruházások, amelyek csökkentik a balesetek kockázatát és hozzájárulnak a védett madarak megóvásához.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sportíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Monohort Tehetségközpont a gyáli BKS-el labdarúgó szakembereit látták vendégül egy szakmai program keretében. A látogatás során megtekintették U13-as csapatuk edzését, majd közösen értékelték a látottakat, tapasztalatukat cseréltek és szakmai kérdésekről beszélgettek. Az eseményt megelőzően az egyesület szakemberei látogattak el gyárra, ahol utánpótlás edzéseket tekintettek meg, majd egy edzői értekezlet keretében bemutatták képzési módszerüket és módszertanukat. Örömmel fogadták Kertész Mátyást, a gyáli BKS szakosztály vezetőjének megkeresését. Nagyra értékelték a klub nyitottságát, illetve az együttműködés iránti elkötelezettséget. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
5: Holnap általában napos időre van kilátás, csak kevés helyen lehet erőteljesebb a gomoly felhő képződés, amelyből néhány zápor, zivatar kipattanhat. Többnyire mérsékelt marad az északias szél. Hajnalban 10-18, délután 27-32 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
6: Társadalmi célú reklám következik.
9: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
10: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Reklám.
6: Reklám.
0: Válasz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írja a marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 93.4 Rádió Dabas. El is érkeztünk a hangárunk harmadik órájának végéhez, úgyhogy ma utoljára közlekedünk még egy kicsit. Az élőkép szerint erős a forgalom az M0-áson Gyál és Vecsés között Vecsés irányába, és torlódás tapasztalható Taksony főútján is.
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: Ma este 9 órától a Filmánia csatornáján az Egy becsületbeli ügy című amerikai filmdrámát láthatjátok 1992-ből. A történet szerint látszólag tiszta dolog történik a Kuba amerikai zónájában lévő Guantanamo-i haditengerészeti bázison. Két közlegény megöli harmadik társát. Természetesen az eset rendkívül gyors és példástatuáló intézkedést igényel, ezért a minisztérium két rendkívül tehetséges jogászt bíz meg a feladattal. A helyszíni szemle után azonban mégsem tűnik annyira szimplának az ügy. Nyomozni kezdenek, és ahogy közelednek a megoldáshoz, egyre kuszábbnak tűnik a valóság. Én most ezzel a programajánlóval búcsúzom tőletek mára, de ha tehetitek, maradjatok továbbra is itt az Otthon hangján, hiszen a hírek után 6-tól a Stereo, 7-től pedig a Top 20 ismétlését hallhatjátok, este 9-től pedig érkezik a Szerelem Szerd a csupa romantikus szerelmes zenével. Holnap reggel aztán újra a Top 20-szal ébredhettek majd. Én Zoltán Timi voltam, velem legközelebb hétfőn találkozhattok. Szép estét és jó pihenést kívánok mindenkinek, és ne felejtsétek el vasárnap felköszönteni az apukákat, nagypapákat.

0: lüktető ütemek.
1: A királyi dobosok városában.
0: 93.4 Rádió Dabas.

Legközelebb is kultúrkáljon velünk! Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.

0: 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül két fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt, így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, míg a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a Magyarországos Medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medve észlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távolságokat is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. Holnap gomoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ilyen volt a reggel.

0: A Sztereót támogatta az Arany Korona ékszerbolt.
1: És már itt is vagyunk a Sztereóba, és ahogy ígértem, a vendégem is itt ül már velem szembe. Ribül Antal Délegyháza polgármestere, köszöntöm itt a stúdióba.
2: Köszöntök én is mindenkit.
1: Köszönöm szépen, és hát legutoljára április 7-én volt itt nálunk a stúdióban, azóta ugye megtörténtek az országgyűlési választások, van új képviselőasszony is a térségükben, dr. Bilisics Zita. Egyrészt hogyan értékeli a választások eredményét, illetve milyen tapasztalatai vannak a képviselőasszonnyal, így voltak-e már egyeztetések, találkoztak-e?
2: De én talán ott kezdeném, hogy korábbi országgyűlési képviselőnket, Páncél Károlyt, a választókerület polgármesterétől elköszöntek Károlytól, és ott fogalmazta meg Makát polgármester éppen, hogy az egyik ilyen legjobb képviselő volt, országgyűlési képviselő, aki bennünket képviselt minden területen, úgyhogy most pártállástól függetlenül mondom ezt, úgyhogy viszonylag magasan van a léc. De az első benyomásom az, hogy ezt meg fogja ugorni, ezt a lécet az új képviselőnk, hiszen nagyon nyitott, nagyon sok kezdeményezése van, és az olyan kényes témákban, mint hogy elhangzott, hogy a polgármesterek fizetése csökken, abban is határozott állást foglalt. Tehát én úgy érzem, hogy minden tekintetben figyel a településekre. Jól mutatja ezt, hogy például megígérte, hogy a szeptemberi ülésszak során a bányatavakkal kapcsolatban interpellációt fog megfogalmazni, hiszen mindenki látja, hogy milyen katasztrofális állapotokban vannak a bányatavak, hiszen a vízszint rohamosan csökken, és talán a 24. órában vagyunk ahhoz, hogy bármit lehessen tenni. És még azt is szeretném elmondani, hogy a bánya tavakkal érintett települések, mint Dömsöd, Bugyi, Dunavarsánynak Majorsháza eleme érdeke, hogy összefogjanak ebben a tárgyban, hiszen a megoldás mindenhol csak egyforma lehet.
1: A vízszint jelent most a legnagyobb, tehát a vízhiány jelent most a legnagyobb problémát ezeknél. Vannak-e egyéb problémák így a bánya tavak környékén, vagy van-e más olyan dolog, amiről akár ez az interpelláció szólhat, vagy itt most ez a legégetőbb?
2: Ez a legégetőbb probléma. Mi már Délegyházán az első lépéseket megtettük a megoldás felé, tehát mi egy egyetemmel kötöttünk megállapodást, hogy ők a diagnózist felállítják, és remélhetőleg a terápiára is tesznek javaslatot, de hát mindez megfelelő pénz szükséges, meg hát a lakosság toleranciájára is, hiszen mondjuk az iszap kitermelése, annak a deponálása, illetve egy esetleges újabb kavicsrétek kibányászása az mind kényelmetlenséggel járt, tehát ennek az elviselése óriási feladatot jelent, majd egyrészt, hogy meggyőzzük a lakosságot, másrészt, hogyha meggyőztük, akkor a lakosság fogadja el ezeket a gondokat.
1: És ha már itt tartunk, akkor a bányatavaknál, akkor tehát most a tavak környéke hogy néz ki így a nyár beköszöntével, hogy milyen állapotban vannak, lehet-e őket használni, van amelyikben nem lehet fürdőzni, van amelyikben lehet, tehát mi most a nyár?
2: Van egy jó hírem, azért még lehet mindenhol fürödni, ahol a legszembetűnőbb a vízszint csökkenés, ez a 6-os tó. Ez egy viszonylag újonnan betelepült rész, és a 2015-ös években, mint egy 10 év ide költözöttek, még nem látják azt, hogy megoldás lenne, és őket érinti ez sajnos a legjobban, hiszen komoly pénzekért építkeztek a tópartjára, és most azt veszik észre, hogy már csak a hattyúk érzik jól magukat, a halak is egyre kevesebben vannak, még talán úszni lehet, de hogyha ez így megy tovább, akkor nagy anyagi veszteség is éri őket ezzel természetesen. Mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy helyreálljon a régi rend. Bár vannak azért jó híreim is, mert azt mondják, hogy nagy részben azért a Duna vízszintje szabályozza ezeket a bányatavakat, és most a legutóbbi hírek szerint a Duna vízszintje, ha igaz, hogy egy kicsit benőtt, úgyhogy majd ebből remélem nekünk is lesz valami jó dolgunk.
1: És még mindig a tavak környékén maradva, így nyárra mit tanácsol a tavakhoz érkezőknek, meg hogy van-e állandó vízimentő elsősegély hely a tavaknál mindenhol, milyen a biztonsági?
2: Azt tudom elmondani, hogy hála jó Istennek évek óta nem volt olyan baleset, amely mondjuk a legsúlyosabb következményekkel járt volna, hiszen akár a Tavirózsa kempingben, akár máshol nagyon felkészültek az ott dolgozók, tehát nem volt ilyen, és nagyon bízom, hogy idén sem lesz. Azt kell megtanulni, hogy vannak bizonyos szabályok, amelyet mindenhol nem csak nálunk be kell tartani, tehát nem fogunk bemenni ki felhevült testtel a hideg vízbe, nem napozgatunk ott a tó közepén, hogyha vihar van, akkor kijövünk. Tehát ezek a szokásos dolgokat, amelyeket nem győzünk elégszer hangsúlyozni, ezek nem felesleges dolgok, ezeket be kell tartani, és akkor hála Istennek nem lesznek olyan balesetek, amelyekre az előbb már beszéltem.
1: Akkor most áttérünk egy kicsit más témára. Legutóbb a gyermekorvos kapcsán került Délegyháza akár az országos figyelem középpontjába is, ugyanis ott dolgozik majd, ha jól értettem a polgármester úr szavából, az a doktornő, akit azzal gyanúsítanak, hogy nem adta be a kötelező oltásokat a gyerekeknek. Egyrészt hol tart most a dolog, tehát a doktornő átvette a praxist, milyen nehézségek vannak, a lakosság hogyan viszonyul ehhez?
2: Még nem vette át, az adminisztráció végén tartunk, de ez már csak napok kérdése. Ami a legfontosabb, amit elmondjuk, hogy olyan gyermekorvos hiány van, hogy csak itt tudjuk kezelni ezt a problémát. Lehet, hogy a doktornő vétkesen járt el, de a hosszú évek, évtizedek tapasztalata az, hogy egyébként a szakmájában pedig kiváló teljesítmény nyújt. Szinte biztos vagyok abban, hogy azok a páciensek, akik az ő körzetébe tartoznak, vagy az ő a kártyájuk nála van, az fogják követni, mert nagyon szeretik őt. És ahogy már mondtam, lehet, hogy vannak erkölcsi aggályok, sokaknak egyébként, nekem is, de nekem azt kell figyelembe venni, hogy az ellátás megoldott legyen, és miután a Magyarországi Bíróság azt mondta, hogy nincs akadálya annak, hogy ő praktizáljon, ezért nekem ezt nincs jogon felülbírálni. Különösen úgy nincs jogon felülbírálni, hogy egyébként az oltásokkal kapcsolatos tevékenységtől el van zárva. Tehát így azt gondolom, ennek a méregfogát kihúzta a bíróság, és semmi akadálya nem lesz annak, hogy a közeljövőben gyermekorvosként dolgozzon nálunk Délegyházán.
1: És akkor a lakosság úgy, tehát a visszajelzések alapján ugye eddig nagyon szerették, akik hozzájártak Dunavarsányon. És akkor valószínűleg, hogy tehát a délegyházi lakosság sem fejezte ki eddig még ellenszenvét a doktornővel szemben, vagy szükség van rá, várják?
2: Hát ezzel kapcsolatban sokan fogalmaztak meg kritikákat, azt azért kell lenne letagadni, hogy micsoda erkölcsi mércén van személy szerint nekem meg a képviselőtestetnek. Ezt tudomásul kell venni, hogy vannak ilyen álláspontok, és ezzel együtt meggyőződésem azt, hogy összességében jobbat teszek a falunak, hogyha alkalmazzuk a doktornőt, mint akkor, hogyha üresen állna az orvosi rendelő.
1: A gyerekeknél maradunk még egy kicsit, mindjárt itt a nyári szünet, hogy az intézmények azért már látják, hogy hány gyerek kerül majd hozzájuk, mi a körülbelül várható létszám bölcsőde, óvoda, iskola esetében, az iskoláról majd külön is kérdeznék most egyelőre ezt, hogy hogyan lesz feltöltve.
2: Hát most el kell, hogy keserítsem, mert fogalmam sincs, ugyanis nem érkeztek hozzám jelzések, ebből meg az következik, hogy minden rendben van. Különös tekintettel arra, hogy most van egy óvodánk, meg van egy tagóvodánk, és felváltva lesz nyitva a két intézmény, így megvalósul az is, hogy a pedagógusok el tudnak menni szabadságra, másrészt pedig az, hogy akinek nagy szüksége van arra, hogy a gyermekük a nyári időszakban is felügyelet alatt legyenek, ez is megvalósul, tehát ezt tudom mondani, és nagyon bízom abban, miután most kerül ez a rendszer bevezetésre, hiszen korábban nem volt tagovodánk, hogy jól beválik, és nem lesznek már bírálatok, mint ahogy ezt korábban megfogalmaztak velünk szemben, hogy hiányos volt a gyerekek ellátása, ígérem, hogy idén ez nem fog előfordulni.
1: Az iskolával kapcsolatban ott 8 konténer tanteremmel bővítették az iskolát. Számít-e most arra, hogy ott talán az új kormányzat prioritásként kezeli majd ennek az iskolának a bővítését, ami eddig elmaradt?
2: Hát én úgy gondolom, hogy ez elemi kötelezettség. Tehát amikor az előző kormány alatt Lázár miniszter úr kihúzta ezt a beruházást a megvalósítandó feladat között, akkor minthogy egy tört szúrtak volna a szívembe. Ezt őszintén elmondom. És most ugyan azt kell mondanom, hogy ezek a konténer osztálytermek minden igényt kielégítenek. Tehát a diákok sem a pedagógusok nem mondhatnak semmi rosszat róla, de hát azért mégis más egy kőépületben tanítani, mondjuk olyan feltételek között, amely most már 21. században elvárható, mint egy konténerben, és nagyon bízom abban, hogy újra napirendre kerül ez a dolog. Azt tudom mondani, hogy az önkormányzat, mint ahogy eddig is, mindent megtesz azért, hogy megvalósuljon ez az iskola bővítés, hiszen felvásároltuk gyakorlatilag az iskola egész környékét azért, hogy minél szellősebb legyen a beruházás után is az iskola környéke, ezért legalább 6 házas ingatlant vásároltunk meg, és a fejlesztési költségeink nagy részét erre fordítottuk. Meg arra fordítottuk, hogy egyébként az építési tervek követelményeként elbontsuk azokat az egyébként jó állapotban lévő ingatlanokat, amelyek ott voltak. És ahogy már mondtam, mind erőtérekből a villámcsapás jött, hogy mindezek a kiadások, mindezek a bontások, mindezek a ráfordítások teljesen feleslegesek. Ennek tűntek egy ideig. Hát bízunk abban, hogy változni fog ez a dolog.
1: Reménykedjünk benne, most egy kis zenés szünetet tartunk, és utána folytatjuk is a beszélgetést.

0: Folytatódik a Sztereó az otthon hangján, a vendégem továbbra is Ribl Antal Délegyháza polgármestere, és megyünk is tovább. Elkezdődött a Majosi úti gyalogos és kerékpáros aluljáró építése. Ez mikorra fog elkészülni, és miért nem akkor építették meg, amikor a vasútvonal, a Budapest-Belgrád vasútvonal épült?
1: Akkor kezdeném itt a végén. Amikor elkezdtek a tervek, akkor minden érintett településhez megküldték, hogy mi a véleményük, és mi már akkor kifejeztük azt az óhajunkat, hogyha már amúgy is peronok fognak vezetni, a peronokhoz aluljárók fognak vezetni, akkor kis ráfordítással, kis költségekkel, annak meghosszabbításával meg lehetne szüntetni azt az anomáliát, hogy így ketté vágják a települést, és ez értő fülekre talált. De hát pénzt nem rendeltek hozzá, úgyhogy egy külön kormányhatározatot kellett tárgyban hozni, és amíg a kormányhatározat megszületett, azt elbírálták, és a többi, az bizonyos időt vett igénybe, és hát ez az oka annak, hogy nem egyszerre készültek el a vágányok, meg az egyéb felépítmények ezzel a műtárgya, de az lett a végeredménye sok műszaki probléma okán, meg biztonságtechnikai problémák okán, hogy gyakorlatilag mire itt a személyforgalom beindult. Én azt hiszem szeptemberre elkészül az átjáró, meghosszabbított átjáró, de erről majd a jövő szerdai közmeghallgatáson Vizi Zsolt a kivitelező képviseletében mindent el fog mondani, hogy hogy állnak, milyen határidők teljesíthetők, és hogy mire számíthatunk. Még azt azért elmondom, hogy ezzel a beruházással összefüggésben épül még 1 kilométer szennyvízvezeték és ivóvízkút is létesül az egész településünk javára, úgyhogy milyen szempontból nyertesei vagyunk ennek a beruházásnak, sok egyéb más szempont mellett is, amiben nyertesek leszünk. Nem vagyunk nyertesek, hogy immár azt hiszem 5 éve sajnos büszközlekedéssel kell Budapestre járnunk, hát minden tiszteletem az oké, akik türelemmel viseltetnek ebben a helyzetben a kérdéskör iránt.
0: És akkor, ahogy említette, Vizi Zsolt érkezik jövő héten. Már nagyjából elmondta, hogy milyen kérdésekre keresik még a választ, de pontosan akkor mit lehet tudni egyelőre erről a vasútról, mikor indul be rajta a közlekedés, mi az, amit eddig tudnak, és mi az akkor, ami még nem tudott?
1: Én úgy tudom, hogy az új kormány, az új miniszter felülvizsgálja az egész rendszer, tehát pénzügyileg és műszakileg is. Várhatóan, bár ez milyen informális információim vannak, ez szeptemberre lebonyolódik. Legalábbis a Dunavarsányon ez hangzott el egy képviselőtestületi ülésen, amit Vizi úr mondott. Gondolom egy hét alatt nem sok minden változott e tárgyban, és reméljük, hogy ez a nagyon kényelmetlen helyzet a tanév kezdetre, vagy annak környékére meg fog oldódni, és már hát kényelmes és kultúrált keretek között fogunk tudni utazni.
0: Köszönöm szépen. Akkor tovább is megyünk, mert nagyjából így minden kérdésre választ is kaptam. Több lakossági jelzés is érkezett annak kapcsán önökhöz, hogy a frissen kiépített Murvás gyalogúton motorral, illetve rollerrel is közlekednek. Ugye a roller az elég sok helyen okoz mostanában problémát, vagy hát ugye lassan talán a KRESZ szabályozása is elkészül, de hogy milyen problémák, vagy milyen jelzések érkeztek önökhöz?
1: Hát ezek a jelzések érkeztek, és kénytelenek voltunk a polgárőrökhöz fordulni, hogy szigorítsák a felügyeletet, és gyakrabban járjanak arra, hiszen úgy látszik, valaki nem tudja a rendeltetés szerint használni ezt az egyébként gyalogutat, Murvás gyalogutat, hiszen mi ezt arra szántuk, hogy a gyerekek sétálva, vagy ad abszurdum kerékpára normális keretek között rövid idő alatt érjék el a kultúrházat, az iskolát, a sportpályát, és nem arra, hogy itt realizzenek. Sajnos ezeket a szabályokat nem mindenki tartja benne, és talán fokozza a problémát az, hogy ez az utca egy egyirányú utcába végződik, és sajnos sokszor a forgalommal szemben is rollereznek, és így aztán a kisgyerekek legnagyobb veszélyét képezik ezek az illegális rollerozók, úgyhogy nagy fejtörést okoz ez nekünk, de úgy látom, hogy az utóbbi időben talán a propagandánknak, meg a polgárőrök fellépésének most nincs ennek híre, hogy így mondjam.
0: Tehát talán ez segít.
1: Reméljük.
0: Reméljük, igen. Amúgy is szerintem nem veszélytelen egy ilyen elektromos rollerrel ilyen köves, murvás úton menni, hiszen alapvetően veszélyes, nem sík terepen használni az eszközt. Mielőtt tovább mennénk még a többi kérdésre, illetve a programokra, hiszen kaptunk egy nagyon szép meghívót is a délegyházi napokra, amiről még szintén fogunk beszélgetni. Egy kis szünet után folytatjuk a beszélgetést Ribl Antallal, a délegyháza polgármesterével már is.
2: 93.4 Rádió Dabas.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Társadalmi célú reklám következik.
8: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
9: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
7: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: Reklám.
2: Reklám.
0: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írj a marketing@radiodabas.hu e-mail címre.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet olyan, mint egy film. Csak nem szól alatt a zene.
1: De már ez sem igaz.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Hey!

0: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
1: Folytatódik a Sztereó az otthon hangján, a vendégem továbbra is Ribl Antal Délegyháza polgármestere, és játszótérrel megyünk tovább, ugyanis, mint most itt a beszélgetésből megtudtam, kettő új játszótér is épül, az egyik az Ibolya utcai helyett. Hol épülnek ezek a játszóterek, és milyen felszereltséggel, mit lehet róluk tudni?
2: Az Ibolya utca játszótér helyett az újpesti soron, ami körülbelül egy 300 méterre van az említett helytől, és nagyon büszke vagyok arra, hogy egyébként ott a helyszínen egyeztettünk, hogy az egyes eszközök hova kerüljenek az ott élő lakókkal, is többek között, hogy a lehető legkevésbé zavarjon, és aztán hosszú-hosszú egyeztetések, vagy nem is olyan hosszú egyeztetések során mindegyik eszköznek megtaláltuk a helyét. A kisvárnak, a hintának, a forgóeszközöknek, és gyakorlatilag mi már átvettük, tehát a teljesítési igazolás megtörtént, most már csak az van, hogy bekerítsük ezt a játszóteret, és nagyon bízunk abban, hogy legalább annyira népszerű lett lesz, mint az Ibolya játszótér, amelyet egy magánszemély épített, de sajnos nem felelt meg azoknak a követelményeknek, amelyek a szabványoknak megfelelt volna, és ezért aztán meg kellett szüntetnünk, megkaptunk egy jó adag bírságot is ráadásul, de hát ahogy mondtam, megígértük már a képviselőtestülete az ott lakóknak, hogy pótoljuk ezt az elbontott játszóteret, és így aztán az újpesti soron, vagy ahol a helyiek mondják, a Lugosi Ági téren megépült ez a játszótér. A másik pedig azon a területen épült, ahol nagyon sok kisgyermekes család van, a Vadvirág utca, Napsugár utca környékén, amellett a Múrvás gyalog út mellett, amiről az előbb beszéltünk, és ott is már csak a kerítés van hátra, de azon személyesen meggyőződtem, hogy a gyerekeket ez nem nagyon érdekli, hogy van-e kerítés, vagy nincs, úgyhogy mindenféle hivatalos eljárás mellőzésével édesanyákkal együtt használatba vették nagy örömünkre ezt a játszóteret, és hát érdeklődésre várjuk, hogy melyek azok a felszerelések, amelyek még elkelnek ide. Azt már tudjuk, hogy napvitorla jó lenne, kút jó lenne, ezeket mind persze, hogy beérkeznek ezek az igények, teljesíteni fogjuk, hogy minél nagyobb komfortfokozatot tudjunk biztosítani az itt élőknek. Ezt azért mondom, hogy ez a két játszótér elkészült, mert amikor nálunk ez a népességrobbanás bekövetkezett 2016-17-18-ban, akkor először óvodákat meg bölcsödéket kellett építenünk, és minden anyagi erőnket odafordítottuk, és most van itt az ideje annak, hogy az ilyen nem kötelező intézményeket, mondjuk ha a játszóteret intézmény gondoljuk, megvalósítsuk, és hát ez történik most.
1: Akkor lesz két új szép játszótere Délegyházának. És hát itt a nyár, az emberek talán kicsit jobban többet kimozdulnak, úgyhogy lesznek programok is Délegyházán, kaptuk a szép meghívót a 34. jól mondom, Délegyházi napokra, ami a hétvégén lesz. Erről egy kicsit beszélgessünk. Én már belelapozgattam, és izgalmas programok lesznek. Például rögtön horgászversennyel indul, méghozzá gyerekek számára.
2: Ez hagyomány már nálunk, hogy a helyi horgász egyesület minden évben a horgászat népszerűsítése érdekében alapvetően lebonyolítja ezt a horgászversenyt, és minden évben hatalmas élményt okoz mind a szervezőknek, mind a gyerekeknek, és így tudják biztosítani, hogy a horgász egyesületben mindig legyen tagság, és nagyon kedves ez a szívemnek ez a verseny. Egyébként nem csak a falunapokon tartják ezeket a rendezvényeket, hanem gyermeknapokon is, meg ősszel, amikor van a Körtefesztivál, nagyon érdekes és kedves színfoltja ez az eseményeknek. Különösen, mert abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy rendezvények helyszínén van a Délegyházi Egyestú, úgyhogy közel is van.
1: Akkor egy kicsit meséljünk még a programokról, mi vár ránk a Délegyházi napokon. Ami nekem így izgalmas volt, és egy kicsit kifejtettük már, hogy készült egy pajta épület, amit most átadnak, erről egy kicsit akkor meséljen a hallgatóknak is.
2: Nem olyan rég épült meg, vagy alakult ki a mi helytörténeti gyűjteményünk az Értéktár Bizottság gondozásában, kezdeményezésre, és akkor felmerült, hogy de hát vannak olyan eszközök, amelyet régen a parasztok a mezőgazdaság miatt használtak, és tehát már nincsen a szerepük, de mégis jó lenne megtartani őket a következő generációnak, legalább, hogy megismerjék, hogy milyen volt az elődeink élete, és akkor fogalmazódott meg ez az igény, hogy egy pajta szerűséget építsünk, képzésünk, és a képviselőtestület is támogatta ezt az elképzelést, és ennek a pajtának az hivatalos átadása fog megtörténni. Azért mondom, hogy hivatalos, mert amúgy már az átadás megtörtént, hiszen tele van mezőgazdasági eszközökkel, úgyhogy meg tudjuk azt is mutatni, hogy milyennek képzelték el az értéktárbizottság tagjai ezt az egész, mondjuk így egyszerűen pajtát, ahogy végül is elneveztük.
1: És akkor ez délután, méghozzá szombaton délután kerül átadásra, és akkor meg is lehet tekinteni.
2: Így van.
1: Lehet járni.
2: Sőt, még egy citel a zenés műsor is lesz, úgyhogy gondolom itt az észvevők elbeszélgetnek a múltról, a jövőről, úgyhogy nagyon kedves kis esemény lesz ez rögtön az elején.
1: Mit kell még tudni a délegyházi napokról? Hogyan ajánlaná a hallgatóknak?
2: Hát van 71 néhány újszülöttünk, akit délegyházi polgárral fogunk fogadni. Ők kapnak egy kis költecsemetét majd, mert nekünk ez a szimbólumunk, ami a címerben is szerepel, ugyanis van nekünk egy 450 éves vadköltefánk, amely már kibírt minden viszontagságot, és miután polgárral fogunk fogadni, ők kapnak egy kis költecsemetét majd, mert nekünk ez a szimbólumunk, ami a címerben is szerepel, ugyanis van nekünk egy 450 éves vadköltefánk,

0: okok miatt, és most nagyon kellemetlen a helyzet, hiszen a bátyját diacházi polgárra fogadtuk, és a mostani kisebb csemete pedig nem lesz az. És megnéztem a rendeletünket, és nem kritérium, hogy akkor, amikor történik az avatás, délegyházi legyen az alany, hanem amikor megszületett az az időpont az irányadó, úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy tudjuk teljesíteni ezt a kérést, de különösen arra vagyok büszke, hogy ez ilyen fontos mások számára, hogy ez a polgárfogadás megtörténjen. Aztán lesz még Charlie koncert, ugye diszkósok, én azt gondolom, utcabál, mindenki szerintem nagyon jól fogja érezni magát. Szeretettel látunk mindenkit.
1: Így van, köszönöm szépen, és hát akkor én is mindenkinek ajánlom, hogy akkor a hétvégén nézzenek ki a délegyházi napokra. Én pedig köszönöm polgármester úr, hogy itt volt, és velünk kezdte ezt a reggelt.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és csak annyit akarok mondani minden délegyházinak, hogy a következő hét szerdán, tehát egy hét múlva pedig a közmeghallgatáson szeretettel látunk mindenki, 17 óra 30 perckor fog kezdődni az említett közmeghallgatás a Kölcsei Művelődési Házban. Szép napot kívánok mindenkinek.
1: Köszönjük szépet, szép napot kívánunk mi is önnek.
2: Ezek voltak a reggel témái.

0: menedzserem hívott, hogy megint esők vagyunk most a napon, ez így volt.
1: Zajmonitorokat helyez ki Gödön, a helyi Samsung gyár vezetése. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adós spirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszer szintű visszaélések gyanújához. Zajmonitorokat helyez ki Gödön, a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerendeli Iva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőrfőkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előre mozdítása szempontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. Holnap komoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
3: 20-szor annyit adunk neked.
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
3: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
5: Szép napot kívánok! Kezdődik a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája. A mikrofonnál Kis György Krisztián. A következő két órában együtt számoljuk vissza a 7-20 legnépszerűbb dalát. Az első órában a 20-tól egészen a 11. helyig jutunk el, a második órában pedig következik a Top 10 és természetesen a 7 első helyezettje is. Mielőtt elindulnánk, egy rövid érdekesség a halott pénzről. Marsalkó Dávid nemrég egy interjúban arról beszélt, hogy több olyan daluk is van, amely teljesen más hangulatban született meg, mint ahogyan végül a közönség megismerte. Előfordult, hogy egy lassú, akusztikus ötletből lett koncertkedvenc, vagy éppen egy pörgős dalból alakult ki egy sokkal érzelmesebb változat. Talán ez is az egyik olyan ok annak, hogy a halott pénz zenéje ennyire közel áll a hallgatókhoz. Most azonban induljon a visszaszámlálás, már is velük jön a 20., a 19., illetve a 18. helyezett felvétel.
2: Ezen a héten
3: ez a dal a 20.

0: Ez továbbra is a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája Kis György Krisztiánnal. Már is közelebb kerültünk az élmezőnyhöz, de még számos izgalmas helyezés vár ránk, és egy érdekességet Sirenről. A brit énekes az utóbbi időben többször beszélt arról, hogy igyekszik tudatosabban egyensúlyt teremteni a munka, illetve a magánélet között. Elmondása szerint régebben szinte folyamatosan úton volt, ma viszont sokkal fontosabb számára, hogy a turnék mellett elegendő időt töltessen a családjával is. Rajongói szerint ez a változás a dalaiban is érződik, hiszen az újabb szerzeményei személyesebbek és őszintébbek lettek. Nézzük most, hogy a heti listán kik foglalják el a 17., a 16., valamint a 15. helyet.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádiódabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4.

Leszeget fejek a buszon, senki se kérdi, meddig utazom, senki se vágja, mibe lehetek a hideg az ablak, oda lehelek, én hagyok egy jelet, mi szállok a keletinél. Külön utakon ugyanaz a cél, elsodor a tömeg az ára, négyes a hatos a lehel a tér.

0: az ingem is intéd, csak úgy fénylik a kosztól. Hát vigyázz magadra, mert nincs aki pótol.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Társadalmi célú reklám következik.
7: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
8: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
5: Reklám.
9: Reklám.
10: Válasz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írja marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
12: 20-szor annyit adunk neked.
11: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
12: Top 20!
11: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
13: Folytatjuk a visszaszámlálást itt a Rádió Dabason. Már csak néhány helyezés választ el bennünket a top 10-től, és egyre szorosabb a verseny. Közben egy érdekesség Harry Styles-ról. A világsztár ma már nem csak a zenéjével, hanem a stílusával is rendszeresen a figyelem középpontjába kerül. Divat szakértők szerint jelentős szerepe volt abban, hogy a férfi divat az elmúlt években sokkal szabadabbá és kísérletezőbbé vált. Harry gyakran jelenik meg olyan összeállításokban, amelyek korábban szokatlannak számítottak volna, a rajongók pedig éppen ezért kedvelik ennyire az egyediségét. Jöjjön a lista következő helyezettjei a 14-től egészen a 12. pozícióig.
9: Ezen a héten
11: ez a dal a 14.
14: Sziasztok, itt Diaz
15: és Menta.
14: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
16: Hiába

0: Top 20-ban
1: ma ez a dal a 13.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Ophelia. 93.4
1: Rádió Dalkészítő.

0: Az első óra végéhez érkeztünk, de a java még csak most következik. Hamarosan indul a top 10, vagyis a 7 legnagyobb kedvencei. Mielőtt elköszönnék erre az órára, egy rövid történet Rayről. Az énekesnő éveken keresztül dolgozott a háttérben dalszerzőként, miközben saját előadói karrierje nem haladt olyan gyorsan, ahogyan szerette volna. Végül úgy döntött, saját kezébe veszi a dolgokat és meghozta számára az áttörést. Ma már sokan a modern popzene egyik legizgalmasabb előadójaként emlegetik, történetét pedig gyakran hozzák fel példaként arra, hogy a kitartás milyen fontos szerepet játszik a zeneiparban. A második órában már csak a legjobb 10 dal marad versenyben, maradjatok tehát velünk, mert hamarosan folytatjuk a visszaszámlálást a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistáján, de most zárjuk az órát Ray felvételével.
1: A Top 20-ban
2: ma ez a dal a 11.

0: kutyát.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20.
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
2: Rádió Dabas, az otthon.

0: Nem szeretnék kisajátítani 1956 történetét, mondta a miniszterelnök. Súlyosításért fellebeztek a karate edző büntető ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni sajátunká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók, de nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen ez a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai volt. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 89. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban való üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt vesztették el az értelmiséget. Példának Barack Obama és Donald Trump volt, illetve jelenlegi amerikai elnök kampány szlogeneit hozta rámutatva, hogy azok nagyon egyszerűek voltak, mégis jól megragadták a lényeget. Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van, fogalmazott Orbán Viktor. Súlyosításért fellebbezett az elsőfokú ítélettel szemben a szolnoki járási ügyészség annak a karate edzőnek a büntető ügyében, aki 2024 nyarán egy 7 éves gyermeket bántalmazott a szolnoki kalandparkban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség. A férfi felrúgta a kisfiút, aki a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy 20 cm-re a futópályába ütötte. A bíróság elsőfokon egy év végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre, és 400 000 forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, valamint 5 évre eltiltotta minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen a karate oktatásától, edzésétől, bemutatóktól és versenyzéstől, írták. Az ítélettel szemben az ügyészség fellebezést nyújtott be súlyosításért. A hit, a remény és a szeretet segíthet megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Fejtette ki 14. Leó pápa kedden a 10. klímakonferenciának küldött videóüzenetében. Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta az évenként megrendezett bécsi klímatalálkozásnak szóló üzenetében a pápa. Holnap gomoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
3: Lelátó extra!
4: A Rádiódobás helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Úgyi Nagyközség önkormányzata tájékoztatott arról, hogy átadásra került a Kazinczy Ferenc általános iskola és az AMI megújult rekordtáns sportpályája. A beruházás az Aktív Magyarország program keretében nyert támogatásból és Úgyi Nagyközség önkormányzatának támogatásából valósult meg. Az országos iskolai sportpálya felújítási program 2026 tárgyú pályázati forrásból rekordtán burkolatos sportpályák kialakítása Úgyi Nagyközségben. Az átadó ünnepségen jelen voltak az Aktív Magyarország képviselői és a kivitelező képviselői is. Projekt keretében a meglévő szilárd burkolatú sportpálya 2 rétegű, öntött gumiburkolatot kapott. A munkálatok során a felület javítása, vízelvezetés biztosítása és a rétegrend újjáépítése történt. Az általános iskola számára a rekordtempája kiemelten fontos és mindennapi mozgás biztosítása érdekében. A multifunkcionális pálya többféle sportolása alkalmas, felfestése és több sportágnak megfelelő. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódobost.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Újra köszöntelek, ez a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája, a mikrofonnál pedig Kis György Krisztián. Az első órában eljutottunk a 11. helyig, most pedig kezdődik a Top 10, vagyis a 7 legnagyobb kedvenceinek visszaszámlálása. Mielőtt folytatnánk, egy rövid érdekesség Olivia Rodrigóról. Az énekesnő nemrég arról beszélt egy interjúban, hogy próbál tudatos távolságot tartani a közösségi médiától. Szerint egy előadó számára fontos, hogy ne a kommentek és a vélemények határozzák meg a mindennapjait, hanem a kreativitás és az alkotás öröme. Olivia úgy fogalmazott, hogy a dalszerzés számára továbbra is egyfajta menedék, ahol őszintén elmondhatja mindazt, amit érez. Most azonban nézzük meg, kik foglalják el ezen a héten a 10., a 9., illetve a 8. helyet a Rádió Dabas Top 20-as listáján.
1: Félúton a legjobbak között.
2: A 10.
1: A 10.

0: Folytatjuk a visszaszámlálást, és már csak 7 dal maradt versenyben. Ahogy közeledünk az élmezőnyhöz, egyre izgalmasabbá is válik a helyzet. Most Teddy Simsről hoztam egy érdekes történetet, bár ma már világszerte teltházas koncerteket ad, a rajongók azért kedvelik különösen, mert megmaradt közvetlen és őszinte személyiségnek. Többször mesélt arról, hogy a mai napig ugyanúgy izgul egy fellépés előtt, mint amikor még kisebb klubokban énekelt. Szerinte ez az egészséges izgalom emlékezteti arra, hogy mennyire szerencsésnek tartja magát, amiért a zenélés lehet a hivatása. Most pedig jöjjenek a következő helyezettek a 7-től egészen az 5. pozícióig.
1: Ezen a héten ez a dal a 7.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
2: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
6: 20-szor annyit adunk neked.
5: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
6: Top 20!
5: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
7: Már csak 4 dal maradt versenyben, és hamarosan kialakul a dobogó végleges sorrendje. Ez már az a szakasz, ahol néhány szavazat vagy néhány plusz lejátszás is döntő jelentőségű lehet. Közben egy kis sztárhír Bruno Marsról. Az utóbbi időben egyre többször lehet hallani arról, hogy új zenei anyagon dolgozik. A rajongók figyelmét több olyan fotó is felkeltette, amelyeken ismert producerekkel és zenészekkel látható stúdió környezetben. Hivatalos bejelentés egyelőre nincs, de a tapasztalat azt mutatja, hogy amikor Bruno Mars hosszabb időre eltűnik a reflektorfényből, annak általában valamilyen komoly zenei projekt az oka. Most pedig következzen a lista egyik legjobb felvétele, hiszen itt van már is a negyedik, majd pedig a harmadik helyezett, és hamarosan megtudjuk, hogy kik maradtak versenybe az első helyért.
6: Majdnem dobogós.
5: Ez a dal a negyedik.

0: Elérkeztünk a végső pillanathoz, itt a Rádió Dobas Top 20-as slágerlistáján, már csak két dal maradt versenyben, és néhány perc múlva kiderül, melyik lett a hét legnépszerűbb slágere. Mielőtt kihirdetnénk a győztest, egy utolsó érdekesség Taylor Swiftről. A rajongói közösség továbbra is lázasan figyeli minden megjelenését, mert Taylor híres arról, hogy apró utalásokat rejt el egy jövőbeli terveivel kapcsolatban. Egy-egy fotó, ruhaszín vagy közösségi médiás bejegyzés sokszor napokig tartó találgatást indított világszerte. Nem véletlen, hogy a popzene egyik legnagyobb hatású előadójaként tartják számon, hiszen nem csak a dalaival, hanem a rajongóival kialakított különleges kapcsolatával is folyamatosan a figyelem középpontjába marad. Köszönöm, hogy az elmúlt két órában velünk tartottatok, remélem jól szórakoztatok és együtt fedeztük fel a hét legnagyobb kedvenceit. Most pedig következik a második helyezett, utána pedig a Rádió Dabas heti Top 20-as slágerlistájának győztese. A mikrofonnál Kis György Krisztiánt hallottad. Jöjjön tehát a top 2, illetve a heti slágerlista vezető.
1: A dobogó második fokát.
2: Ez a dal

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: egy döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: az Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: 21 óra van.
1: A héten olcsóbb lehet a kutakon a védett árnál a benzin és a gázolaj. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolta a főpolgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán kedden. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány idén március 10-ei hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A mértékadó holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint 70 fillér, a gázolajé pedig 663 forint 40 fillér volt. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolja a főpolgármester, közölte, hogy az ügyben az igazságügyi miniszterhez és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez fordult. Karácsony Gergely kedden Facebook oldalán azt írta, a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása, átláthatóvá tétele fontos előrelépés, érdemben járulhat hozzá a korrupcióval szembeni fellépéshez. Röhelyes, hogy ma sokkal lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármesterek és az önkormányzati képviselőkre, fogalmazott. A kormány javaslata szerencsére mindkettőt érdemben szigorítja, mutatott rá a főpolgármester. Ugyanakkor közölte azt is, véleménye szerint nem eléggé, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez. Radikális csökkenést hozott az integritás hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszer csomagbeszerzéseinél, közölte a hatóság. A vizsgálat nyomán megfogalmazott gyanú szerint a főigazgatóság korábban csak nem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket, így az elmúlt években kétszer annyi támogatást tűnhetett el korrupciós csatornákon, mint amennyit a mostani támogatási körben a rászorulók megsegítésére fordítanak. A közleményben kifejtették, 1 kg kristálycukor a főigazgatóság beszerzésében egy uniós finanszírozású program keretében 2017-ben nettó 756 forintba került. 2026-ban, 9 évvel később jelentős élelmiszeripari infláció és az integritás hatóság ellenőrzése után ugyanezt 269 forintból tudták kihozni. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görögdinnye szállítását az egyik hazai multi magyarországi logisztikai központjaiba. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet, mondta Szlankovics Zita, a vállalat igazgatóságának elnöke, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és az Áruházlánc keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Holnap gomoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szerelem szerda.

0: Szerelem szerda. Romantikus két óra szerda esténként 9-től az Otthon hangján. 93.4
1: Rádió Dabas.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
6: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
7: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
8: Itt az új magyar árbajnok, a Polo.
7: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
8: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Polo modellek már 5.980.000 forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
7: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
9: Volkswagen.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Szerelem szerda.

hátt estét. Baby, ez az este örök marad nekünk emlék. Fejemben ragadt áll, mint a falra a festék. Én vagyok a főnök, bármit kérsz, akkor tessék. Egy nagyobb bulit, ez a dobot nekem puszit. Szeret győztességgel lenni, itt senki soha se bukik. Ő nem ismer határokat, kokain, alkohol is lufik. Baby, nyugi, nyugi, excessive-val kellett rágogumi.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül két fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt, így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, míg a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a Magyarországos Medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medveészlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. Holnap gomoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szerelem szerda.

0: Az élet olyan, mint egy film, csak nem szól alatt a zene.
1: De már ez sem igaz.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Talk me down, tell me everything's alright. Call me back, say that it's all in my mind.

0: Szerelem szerda. Romantikus két óra szerda esténként 9-től az Otthon hangján. 93.4
1: Rádió Dabas.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
0: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
0: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Szerelem szerda.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek!
2: A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósságokhoz, spirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszer szintű visszaélések gyanújához. Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerendeli Iva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőrfőkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatásai érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előre mozdítása pontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. Holnap komoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabaseri sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Manor Tehetségközpont U17-es csapata megnyerte az MLS regionális U17-es alap középcsoport bajnokságot. A szezon során játékosaik végig fegyelmezetten elszánt és tudatos futballt mutattak. Az egész éves kemény munka, a kitartás, az egymásért való küzdés és a csapategység meghozta a gyümölcsét, bajnoki címet ünnepelhettek. Korosztályuk a szezon során 28 mérkőzésből 21-et megnyert, 5 döntetlent játszott és mindössze 2 vereséget szenvedett. A támadójáték erejét jól mutatja a 151 szerzett gól, miközben a védelem csupán 39 gólt engedélyezett az ellenfélnek. A plusz 112-es gólkülönbség kiemelkedő teljesítményről árulkodik és méltó bizonyítéka a csapat egész éves dominanciájának, olvasható az értékelőben. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. We've been doing all this late night talking about anything
0: you wanna till the morning. Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel. I'm good, yeah, I'm feeling alright, baby, I'ma have the best fucking night of my life. Itt a 93.4-en. Rádió.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatok.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Ophelia. 93.4.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyárvezetése. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik.
1: Nachrichten.
0: Novel.
1: Noticias.
0: Novinky.
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósságokhoz, spirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszerszintű visszaélések gyanújához. Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyárvezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerenderi Iva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőr főkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előre mozdítása szempontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. Holnap gomoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, félszázad

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Amíg te

0: egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: A héten olcsóbb lehet a kutakon a védett árnál a benzin és a gázolaj. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolta a főpolgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán kedden. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány idén március 10-i hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A mértékadó holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint 70 fillér, a gázolajé pedig 663 forint 40 fillér volt. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolja a főpolgármester, közölte, hogy az ügyben az igazságügyi miniszterhez és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez fordult. Karácsony Gergely kedden Facebook oldalán azt írta, a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása, átláthatóvá tétele fontos előrelépés, érdemben járulhat hozzá a korrupcióval szembeni fellépéshez. Röhelyes, hogy ma sokkal lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármesterek és az önkormányzati képviselőkre, fogalmazott. A kormány javaslata szerencsére mindkettőt érdemben szigorítja, mutatott rá a főpolgármester. Ugyanakkor közölte azt is, véleménye szerint nem eléggé, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez. Radikális csökkenést hozott az integritás hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomag beszerzéseinél, közölte a hatóság. A vizsgálat nyomán megfogalmazott gyanú szerint a főigazgatóság korábban csak nem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket, így az elmúlt években kétszer annyi támogatást tűnhetett el korrupciós csatornákon, mint amennyit a mostani támogatási körben a rászorulók megsegítésére fordítanak. A közleményben kifejtették, 1 kg kristálycukor a főigazgatóság beszerzésében egy uniós finanszírozású program keretében 2017-ben nettó 756 forintba került. 2026-ban, 9 évvel később jelentős élelmiszeripari infláció és az integritás hatóság ellenőrzése után ugyanezt 269 forintból tudták kihozni. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását az egyik hazai multi magyarországi logisztikai központjaiba. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet, mondta Szlankovics Zita, a vállalat igazgatóságának elnöke, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és az Áruházlánc keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Holnap gomoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójával.
0: Az izenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Megrepett a jég alattam, nyakig a nyárba szakadtam, fenn vagyok haver a magasban, nem kell más.
1: Rádiódavas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabad téren is az élmény vár.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Te egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Rádiódabas.
1: Az otthon hangja.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Gyakran.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását.
1: Nachrichten.
0: Novel.
1: Noticias.
0: Novinky.
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül két fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt, így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, még a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz